0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Ilyen.
1: De zöld a rét, már megint, kék az ég, bánekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

0: A legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Lendai stúdióból köszöntjük a hallgatókat. Ezen a csoda reggelen szeptember 8-a van, kedd, és nagyon kellemes 17 fokot mutatnak odakint a hőmérők, és ha azt mondtam, hogy csoda reggel, akkor valóban az, hiszen ezt a napot mindenki számon tartotta egykoron. Szeptember 8-a ugyanis kisasszony vagy kisboldogasszony napja, az egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli ilyenkor. Fecskehajtó kisasszony vagy fecskeűző boldogasszony napjának is hívják ezt a szeptember 8-át, mivel ilyenkor kezdenek el gyülekezni a fecskék vezetésével, ugye a költöző madarak, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. És egykoron dologtiltó napnak számított, sokfelé ilyenkor búcsút is tartottak. Mostanáig kellett egyébként összeszedni egykoron a tavaszig elálló tyúktojásokat, és most kell a néhány napig elvetendő gabonát megszentelni. A vetésre szánt diót is ilyenkor szokták szentelni, és a napvirága amúgy a hunyor, aminek a gyökere gyógyító erejű. Ez csak nagyon röviden, ami a mai naphoz kötődik, de hát ennél sokkal többet lehet, vagy érdemes tudni kisboldogasszony napjáról, úgyhogy ezekre mind-mind majd kitérünk a mai reggelen, illetve délelőttön. De ami nagyon fontos, hogy most még kora reggel van, 5:30 múlt, 2,5 perccel, lassan már 3 perccel, és erősödik ma a hőhullám. Tegnap is már volt egy nagyon meleg napunk, ma ez jóval melegebb lesz, szerdán aztán még erre rápakol majd az időjárás, és érkezik várhatóan szerdán az esti óráktól már a hidegfront. Ennek részletei 6 órakor a friss információkban. Ébredjenek ma is velünk, és hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. A hangtechnikus Király Tomi, a zenéket Király Boglárka válogatja. A felelős szerkesztő Pisznyek Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. És ha már említettem szeptember 8-át, akkor a naptárban ma Adrien névnap van.

Említettem, hogy itt Lendván 17 fokot mutatnak a hőmérők, alapvetően derült a reggelünk, és bizony olyan nyárias jellege van végre. És nagyjából az ország nagy részére a derült időjellemző és a viszonylagosan magasabb reggeli értékek azért az elmúlt napokban alacsonyabban volt, hajnalban 12-13 fokkal, most érezhetően a hőhullám következtében az éjszakák is sokkal nyáriasabbak és magasabb hőmérsékleteket hoznak. 16 fok van a közeli Muraszombatban, ott is derült az idő, 18 fokot mérnek a fővárosban, Ljubljanában, derült ég mellett, felhős Novamesto 15 fokkal, Postojna derült 16 fok, Szlovengrádez 18 fok, szintén derült az idő, Liscán 20 fok van, derült ég mellett, Portoros derült 18 fok, Mariborban is 17 fok van, csak úgy, mint Novagoricán, derült ég mellett, és a Triglavon ma reggel szintén derült az idő, 11 fok a hőmérséklet, Celje szintén derült, és 20 fokot mutatnak a hőmérők. Hát innen indulunk, ez egy jó alap, napközben pedig kifejezetten melegre számíthatunk, egy hőhullámban vagyunk most újra benne, pedig már szeptember 8-át mutatja a naptár, de hát a reggeli 17-20 fokról könnyedén tud majd emelkedni akár 30 fok fölé is a hőmérő higanyszála. Most még nagyon reggel van, odakint pedig nagyon-nagyon sötét, a nap felkeltére még jócskán várnunk kell. A következő dalra viszont már nem, jön már is Adele.

Ma Adrián napja van, legalábbis a naptár ezt mutatja főnévnapként. Ez egy latin-francia eredetű női név, és az Adriana franciás alakja, jelentése adriai. De természetesen a Mária név is ott van, ha már ugye kis boldogasszony napja van, és Mária ünnep, akkor a Mária is főnévnapként szerepel ezen a szeptember 8-án kiemelten. Bibliai név, héber eredetű, és a formája ugye a Miriam volt a héber nyelvben. Ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata máig vitatott. A latin Mária névváltozatnak egyébként nagyon sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része nálunk is használatos. De nem csak a Mária név és az Adrián szerepel a naptárban, ez a két főnévnap, hanem ott van az Adorján, Adrián, Adriána, az Alán, Csobán, Engelbert, Enna, Ibolya, Irma, Kilián, a Nestor, a Szerafina és a Szergiusz név is. Úgyhogy bőséges névválaszték került ide a szeptember 8-ára, akik ma ünnepelnek, minden jót kívánunk. Névnaposok, születésnaposok és házassági évfordulósok, legyen csodás a napjuk, Isten éltesse Önöket!

5 óra 51 perc van. Jó reggelt mindenkinek. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió szeptember 8-án, és ahogy említettem, enyhe, nagyon kellemes reggelre ébredtünk, és egy nagyon erőteljes melegedésbe kerülünk ma bele. Visszatér a kánikula, rendkívül erős meteogyógyászati panaszokkal. Mindössze 2 napra, de bizony 33 fok is lehet majd szerdán. Ma általában 30-31 fokig megy föl a hőmérő higanyszála, de azért a tartós nyári időszak után már ez is megterhelő a szervezetünknek, és aztán a mostani számítások szerint szerdán az esti órákra érkezik majd a hidegfront, ami egy picit átalakítja időjárásunkat. Nem olyan vészesen, mint ahogy azt ugye korábban jelezték a meteorológusok, azóta már változott a légkör felettünk, úgyhogy csak néhány fokkal veszi vissza ezt a nappali felmelegedést, általában 20-23 fokra, aztán a mostani számítások szerint jövő hét elejére megint egy kis melegedés kezdődik, visszatér a 27-29 fok, és várhatóan utána lesz majd egy lehűlés, de az sem lesz vészes, mert a 20-22 fokkal szerintem könnyen ki tudunk egyezni. Részletek hamarosan 6 órakor, egészen pontosan 8 perc múlva.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Hat óra van, jó reggelt kívánok! Időjárás, közlekedés, orvos, meteorológia friss információkban. Itt a szeptemberi kánikula, de ez azért már nem lesz olyan, mint amilyet nyáron megszoktunk. De ettől függetlenül azért 30 fokokkal kell még egyelőre megbarátkoznunk. Így a ma reggeli 17 fok után is általában visszatér a 28-34 fok közötti csúcsérték. Túlnyomóan derült napos keddet kapunk, csapadékmentes időre számíthatunk, többnyire mérsékelt légmozgással, délután időnként megélénkülő széllel. A hidegfront előtt rendkívüli melegedést kell még kibírnunk, így a mai után szerdán is meleg napra készülhetünk, derült napos idő várható, aztán délutántól már erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. Helyenként a szelet így erős lökések kísérhetik, és az esti óráktól már intenzív erős szélre lehet számítani. Szerda hajnalban jó részt a hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, viszont a maximum 30 és 35 fok között várható majd. Csütörtökön már a délelőtti órákban szétesik a csapadékzóna, szorványosan még van esély esőkre, záporokra, zivatarokra, többfelé megélénkül a szél, és alapvetően a csütörtök felhősebb időt és változékonyabb időjárást tartogat, hajnalban 12-18 fokkal, délután pedig jellemzően 21-26 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. Felhős időt hoz több-kevesebb napsütéssel a péntek, elszórtan még lehetnek kisebb esők, illetve záporok, szórt jelleggel nagyon nehezen behatárolható a mennyisége, de érkezhet csapadék pénteken is. Élénk lesz a szél, hajnalban 10-17, délután 20-26 fok között alakul majd a hőmérséklet. Előttünk van a hétvége, bizonyára sokan kíváncsiak arra, hogy hogyan tervezzenek. Változóan felhős időt hoz a szombat, de általában több órás napsütéssel párosul. Kevés helyen, de lehetnek kisebb esők, illetve záporok. Élénk marad a szél, helyenként akár erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 10-15, szombat délután 20-26 fok között alakul majd a hőmérséklet. A vasárnap gomoly felhős napos idővel köszönt ránk, kevés helyen még lehetnek záporok. Marad az élénk szél, a minimum általában 10 és 15 fok között marad, a maximum pedig jellemzően 20 és 26 fok között várható majd a hétvégén. És a jövő hét elején, hétfőn, kedden, szerdán várható egy kis hőmérsékletugrás, ismét melegedő tendenciát mutat. Az előrejelzés akár 29-30 fokok is visszatérhetnek a hónap közepén, de utána ismét a jövő hét második felétől egy újabb hidegfront érkezését jósolják a meteorológusok. Nézzük, hogy ez a hőhullám, az erősödő melegedés hogyan párosul a meteogyógyászati panaszokkal. Ugye közelgő hidegfront előtt vagyunk, és egy nagyon erőteljes melegedés indult el. Mindenképpen extrém terhelést kap a szervezetünk, ezt egészen biztosan állítják a szakemberek, így érdemes erre időben fölkészülni, és a szervezetet is fölkészíteni. Alapvetően a napsütés az jótékonyan hat a szervezetünkre, de a légkör minden szintjén robbanásszerűen zajlik ez a fajta melegedés, és ennek különösen erős melegfront jellegű következményei lesznek nem csak ma, hanem a következő napokban is. Így számítani kell hőegyensúlyi zavarok kialakulására, ami már rendkívül szokatlan a szeptember közepi időjárásban. Nagyon erős terhelés alatt van már napok óta a frontérzékenyek szervezete, és ez most tovább fokozódik. Igen sok lesz a fejfájásos, migrénes panasz, aztán Erős terhelés alatt áll a keringési rendszerünk, sok lesz a szívelégtelenség, légzési probléma, mellkasi diszkomfort, leeső vérnyomás értékek. Igen erős fáradékonyság kialakulására kell felkészülni, jelentősen romlik az alvás minőségünk. Folyamatosan erősödnek a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok, ízületi, emésztőszervi panaszok, és jelentősen romolhat a frissen műtöttek állapota is. Szerdán ez a helyzet tovább romlik, erre mindenképpen számítsanak, hiszen egyéb frontális terhelő hatások is meg fognak már jelenni, és ez egyre több embert fog érinteni. Amennyire lehet, pihentessék a szervezetet, a megterhelő fizikai munkát a reggeli, illetve a késő délutáni esti órákra érdemes betervezni. Ami fontos, hogy bár már az UV index 5-ös körüli, ettől függetlenül, aki érzékeny bőrrel rendelkezik, mindenképpen fontos a szem- és bőrvédelem.
3: Közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, ez a legfontosabb, hiszen trafipaxos sebességmérést ma is tart a közlekedési rendőrség, és a friss jelentés szerint, amit a rendőrség szóvivője juttatott el hozzánk, ma elsősorban Muraszombat körzetében kell betartani a szabályokat, de mindenütt máshol is, viszont Muraszombatban és Muraszombat körzetében lesz a trafipaxos mérőautó. Jó utat kívánunk, és biztonságos célba érést! Hat óra, hat perc van a folytatásban, Szeder énekel, de jön Karamell is, aztán lapszemlézünk, és megnézzük természetesen az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

6 óra 14 perc van, nézzük, hogy miről számol be az Alai Hírla friss keddi száma, hát nagyon sok mindenről, de többek között arról, hogy idén is meg lehet kóstolni a pisztáciás pizzát, vagy éppen a krumpedlit. Magyar és olasz ízekkel vár idén mindenkit a Mustra, szeptember 17-én és 19-én, 19-e között a csütörtöktől szombatig, ismét mustrás pohárral a kezünkben járhatjuk végig Zalaegerszeg belvárosát, és zene mellett kóstolhatunk különleges ételeket és italokat a már ismert 7 vendéglátóhelyen. A 6. alkalommal megrendezendő Mustra Wine & Chill 2026 elnevezésű rendezvény tegnap tartottak sajtótájékoztatót, erről is olvashatnak a Zala Hírlap mai friss számában, ahol többek között megtalálják azt is, hogy 775 éves fennállását ünnepelte Zala 10. városa, és különleges elismeréseket is átadtak. Mérföldkőhöz érkezett Zala megye 10. városa. Pacsa idén ünnepli első írásos említésének 775. évfordulóját. Ennek jegyében tartották meg a városnapi ünnepségüket a művelődési házban. Az esemény nem csak a tiszteletre méltó múlt felelevenítéséről, hanem a közösségért végzett kitartó munkáról és az utódok iránti felelősségvállalásról is szólt. Részletek a Zalai Hírlap mai számában, ahonnan még egy cikket kiemelnénk egy legendás szervezetről, ahol most már az anyukák és a lányaik is csatasorba állnak. Nem mindennapi összefogás született ugyanis ezen a zalai településen. Legendás szervezet kapott ugyanis új erőre. A Mihaldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 129 éve megszakítás nélkül működik, ám néhány hónapja új tagokkal gazdagodott, akik kis motorfecskendő szerelési versenyen is rajthoz álltak. A tervekről meséltek az Alai Hírlap munkatársának is, elolvashatják a mai számban. Jó olvasást! Je suis désolée.

Madonna énekelt, ez volt a Sorry című dal, és ahogy ígértem, megnézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra. Nos, a Muravidéki régióban a rendőrség 6 közlekedési balesettel foglalkozott. Ezekben 2 sérültek meg könnyebben. Volt 5 bűncselekmény, 1 parkolóban rongáltak meg gépjárművet, valamint 3 esetben történt vadgázolás. Az intézkedést igénylő bűncselekmények között 2 lopás, 1 könnyű testi sértés, 1 rongálás és 1 fenyegetés szerepel. És ugye fontos a Trafipax, szintén a rendőrségtől kaptuk az információt, hogy ma sebesség ellenőrzése Muraszombat körzetében lesz gyakoribb, és arra felé lehet számítani az esti órákig, úgyhogy vezessenek körültekintően, és legfőképpen türelmesen. Mindenkinek szép reggelt kívánunk, 6 óra 22 perc van.

Bizony, akár a forgószél is okozhat fejfájást, az imént egyébként pont erről énekelt Király Viktor, mármint nem a fejfájásról, hanem a forgószélről. De vajon miért fájhat gyakrabban a fejünk, amikor az időjárás változik? Hát vannak napok, amikor már reggel érezzük, hogy valami megváltozott körülöttünk, nehezebben ébredünk, tompábbnak érezzük magunkat, és akár a fejünk is elkezdhet fájni. Sokak számára az időjárás változása szinte előrejelzi a fejfájást. Egy hidegfront, egy hirtelen lehűlés, vagy éppen a légnyomás változása érzékenyebbé teheti a szervezetünket. Nem mindenki reagál egyébként ugyanúgy ezekre a változásokra. Van, akinél enyhe fáradtság jelentkezik, másnál lüktető fejfájás vagy migrénes panasz léphet fel. Hát az időjárás mellett a szezonváltással járó életmódbeli változások is szerepet játszhatnak ebben. Ősszel kevesebb folyadékot iszunk, kevesebbet tartózkodunk a szabadban, és gyakran megváltozik még az alvás ritmusunk is. Aztán majd jön a fűtési szezon is, akkor szárazabb levegőt hoz, és az is okozhat kellemetlen tüneteket. A stresszesebb, sűrűbb hétköznapok tovább erősíthetik ezeket a panaszokat, hiszen elkezdődött az iskola, azért a nyári szabadságoknak most már vége, mindez lecsenget, úgyhogy visszakerültünk a normál kerékvágásba. Úgyhogy érdemes ezeket a tényezőket is megvizsgálni, mert hogy nem kizárólag mindent az időjárás okoz. De megfigyelhetjük, hogy például az időjárás változása, a hidegfront, melegfront érkezése hogyan hat a szervezetünkre, mi állhat a háttérben. Hát egyrészt a légnyomás, a hőmérséklet, a páratartalom változása okozhat és befolyásolhatja az embereket például abban, hogy hajlamosabbak lesznek a fejfájásra. Emellett, ahogy már említettem, a kihagyott étkezés, az alváshiány, vagy a jóval kevesebb folyadék is ezt okozhatja. Hogy hogyan tudjuk megelőzni ezt? Mármint, hogy ne fájjon olyan gyakran a fejünk, ígyunk rendszeresen, tartsuk az alvásritmusunkat, ne hagyjuk ki az étkezéseket még akkor sem, hogyha erre mondjuk kevesebb idő jut, és mindenképpen érdemes megfigyelni, hogy és felismerni, hogy a panaszok mikor lépnek fel. Az időjárás változását egészen pontosan nem tudjuk befolyásolni, de sokat tehetünk azért, hogy a szervezetünk könnyebben alkalmazkodjon hozzá, hogy a fejfájás gyakori, erősödik, vagy szokatlan tünetekkel jár, hát azt meg érdemes utána járni, hogy mi okozhatja még pluszban, de az időjárás biztosan, és most megint egy változásban vagyunk benne, egy erősödő melegedéssel. És ami változik, most jön egy kis zene, mégpedig a 4-es Street zenekartól, és aztán a reggeli terepjáróval folytatjuk, és egy aktuális témával.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt 2 perccel. Jó reggelt kívánok! A KEDD reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. Szüretelektől volt hangos a Paphegy Dobronakon. Az ottani ampelográfiai kertben ugyanis tegnap sor került a Radgonska Ranina szőlőfajta szüretelésére, egyben pedig az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitójára. Lajter István, a helyi szőlő és bortermelő egyesület elnöke ismertette rádió a részleteket, Horváth Dávid összeállítása.
2: Elérkezett a szüretnek az ideje, sőt, egy picit már késünk is, ugye, de hát mindig vannak bizonyos okok, hogy miért. Na, de most sikerült, úgyhogy dátumilag összehoztok, már a megszokott fölállításban vagyunk, azt mondom. A dobronaki két nyelvű általános iskoláról vannak, úgy szintén a Göntérháziról, és a Pártosfalvi iskoláról is. Ezek mellett még a Rakicsányi mezőgazdasági iskolának a tanulói is részt vesznek ezen. Hát azok mellett persze az egyletnek a tagjainak egy része van itten, meg aztán a külső faluból szomszédos. Hát egyelőre csak úgy néz ki, hogy a turnistcsejjak vannak itten. Valójában meg kell lennünk, mindig elégedetnek kell lennünk, főleg, hogyha minden meg volt csinálva, ugye, ami tőlenk telt. Hát a többi pedig a jó Istennek a dolga. Tudjuk, hogy az idei évben ugye a szárazság azért az kegyetlenül ölte, tehát én szerintem nem szabad túlságosan panaszkodni.
3: A fiatalok hamar munkához is láttak és ügyesen szedték a szőlőt. A szüret után pedig borlovagok és a muravidéki borkirálynő jelenlétében ünnepélyesen is megnyitották az új ampelográfiai kertet.

8 perccel vagyunk fél hét után. Jó reggelt mindenkinek, szeptember 8-a van, kedd, és ugye a Gergely naptár szerint ennek az évnek már a 251. napja. Fontos a mai nap, kisasszony, kisboldogasszony napja egészen pontosan. A katolikus és ortodox egyház ezen a napon ünnepli Szűz Mária születésnapját, amelyet a magyar népnyelv leginkább kisasszony napja, vagy kisboldogasszony néven ismer. A keresztény világ már a 11. század óta számon tartja, és a magyar népi kultúrában egy kiemelt gazdasági, meg időjárási határnap volt egykoron. Ugye úgy szokták emlegetni, hogy fecskehajtó kisasszony. Úgy tartották, hogy a fecskék és a költöző madarak ezen a napon indulnak útnak a melegebb éghajlatok felé. De nagyon sok vidéken ezen a napon kezdődött meg a cselédek, illetve a pásztorok új szolgálati éve, tehát a cselédek szolgálatba lépésének ez volt a határnapja, de egykoron a betakarítás kezdete is, mert hogy ez a nap jelölte meg a dióverés, a szőlőőrzés, valamint a vetőmag előkészítésének és szentelésének a kezdetét. Ugye szokták mondani, hogy két asszony köze, és annak a vége szeptember 8-ával zárult le, augusztus 15-ével kezdődött, és szeptember 8-a volt a záró időszak. Ez volt a nagy boldogasszony időszaka, amelyet a néphit különösen szerencsés, kegyelmi időszaknak tekintett a házi munkák elvégzésére. És hát a mai naphoz azért más is kötődik, például szeptember 8-ára került az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. 1965-ben az UNESCO nyilvánította szeptember 8-át az analfabetizmus elleni küzdelem világnapjává, pont azért, hogy felhívja a figyelmet az oktatás és legfőképpen az olvasás fontosságára. És ma van a fizioterápia világnapja is, ezen a napon ismerik el világszerte a gyógytornászok és a fizioterapeuták munkáját, amit az egészség megőrzéséért és a rehabilitációért tesznek. És említettem már kora reggel, de aki esetleg nem hallotta volna, szeptember 8-án ünnepli névnapját az Adrien és a Mária nevűek, de hát emellett azért nagyon sok nevet találunk még a naptárban, de ez a két fő névnap, úgyhogy Adrieneknek, Máriáknak nagyon boldog névnapot kívánunk, és mindjárt majd még kitérek a kisasszonynapi időjárásra, illetve érdekességekre, hagyományokra, de előtte érkezzen Joe Cocker.

Szeptember 8-ához, azaz Kis Boldogasszony napjához, hát rengeteg izgalmas népi hiedelem, megfigyelés, meg kulturális érdekesség is kötődik, például a vetési meg dologtiltó hagyományok. A gazdák a vetésre szánt búzát kisasszony napja előtt ponyvára terítették ki a ház udvarán, hogy a nap sugarai, illetve a hajnali harmat megérje, és ez érje. Úgy hitték, Mária születésének napján kapott harmat megvédi a gabonát a szmütyőtől, tehát az üszöktől meg a penésztől, és bőséges termést hoz. A magot sok helyen a pap elé is elvitték, hogy megáldja azt. A nők számára pedig ez szigorú munkatilalmi nap volt egykoron. Tilos volt fonni, varni, kenyeret sütni, vagy éppen mosni, mert a hiedelem szerint, aki ezt megszegte, azt Mária megbüntette, például megbetegedett, vagy megütötte a villám a házát. De más megfigyelések is kötődnek a mai naphoz, ugye fecskehajtó boldogasszonyként is említik a mai ünnepet. A népnyelv ezt a napot fecskehajtó kisasszonynak is nevezi. A megfigyelések szerint a fecskék, illetve a gólyák ezen a napon gyülekeznek nagy csapatokban a távíróhúzalokon, és ha az időjárás engedte, akkor útra keltek dél felé. De úgy tartották egykoron, hogy szeptember 8-án a hüllők és a kétéltőek elindulnak a föld alá, hogy megkezdjék téli álmokat. A néphit szerint e nap után a kígyók mérge már elmegy, így a marásuk sem veszélyes. De az időjárás jóslás sem maradhatott el. Ha kis boldogasszony napján még itt vannak a fecskék, az azt jelentette, hogy hosszú, meleg és kellemes őszre lehet számítani. Ha viszont már korábban elmentek, akkor korai hideg telet vártak. Ha szeptember 8-án tiszta, napos volt az idő, abból a szőlős gazdák arra következtettek, hogy a hamarosan kezdődő szüret sikeres lesz, és kiváló minőségű édesbor készülhet belőle. Hát régen így gondolták, az idei időjárás pedig minden ilyen népi megfigyelés teljesen átírt. Viszont nagyon érdekes volt egy vallásos népi szokás, amely e naphoz kötődik, ez pedig nem más, mint a napba öltözött asszony és a búcsuk, illetve a napfelkelte várás. Valóban az egyik legszebb vallásos népi szokások egyike egykoron a szeptember 8-ai virrasztás volt. A hívő kisasszony virradóján, tehát szeptember 7-éről 8-ára virradó éjszaka, kivonultak egy-egy dombtetőre vagy szent kúthoz, és ott várták a napfelkeltét. Ugyanis úgy hitték, hogy aki tiszta szívvel és büntetlenül nézi a felkelő napot, az megláthatja benne a bölcsőben fekvő Szűz Máriát, vagy magát, a napba öltözött asszonyt, amint az angyalok ringatják.

Maradjunk még a mai napnál, a szeptember 8-ánál, hiszen szeptember 8-a nagyon sok helyen híres búcsújáróhely, például a csíksomlyói kegyhelyen is ilyenkor szoktak búcsút tartani, vagy éppen Celdömölkön, de Muravidéken is megvannak a maga sajátos, gyönyörű hagyományok és nevezetességek, amelyek kifejezetten szeptember 8-ához, tehát kisasszony, kis boldogasszony napjához, illetve a szeptember elejé időszakhoz kötődnek. Például Lendva vidék egyik legnagyobb falujában, Csentében található a vidék egyik legszebb vallási műemléke, a kis boldogasszony kápolna. És egykoron, legalábbis régen a helyiek meg a környékbeliek ezt a kápolnát felkeresték, és kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen ekkor ünneplik a búcsúját, ami hagyományosan régen összehozta a falu apraja nagyját. A Muravidék különleges, különösen a Lendva vidék híres ugye a lenyűgöző szőlőhegyekről, és egykoron szeptember 8-a volt a helyi gazdáknak a fontos fordulópont, ugyanis kisasszony napján a Muravidéken szokott megkezdődni ezen a napon a szőlőőrzés ideje. Ekkor állították fel a szőlőhegyeken a madárijesztőket, vagy a keleplőket, hogy elriasszák a seregélyeket a beérő szemekről. És bizony a muravidéki szőlészek is figyelték az időjárást, úgy tartották, ha ezen a napon szép napos az idő, akkor az őszi szüret bőséges és kiváló minőségű édes bort ad majd. De természetesen emellett azért nagyon sok minden másra is odafigyeltek, például az őszi hagyományokat őrizték, és a csentei kis boldogasszony kápolna, meg a muravidéki őszi hagyományok nagyon szépen példázzák, hogy hogyan fonódik össze itt is, ezen a vidéken is a mély vallásosság, a tájnak a szeretete, és hát a kemény kétkezi munka ebben a közösségben is. És nyilván most már majdnem mindenki túl van a szüreten, de lehet, hogy éppen van, aki a mai napra tervezte a késői szüretelésüt. Az időjárás az idén, meg már az elmúlt években egy picit megtréfált bennünket, és a régi népi megfigyelések nem mindig állják meg a helyüket, de ezeket jó egyébként szem előtt tartani, illetve szépen őrizni a régi megfigyeléseket, illetve a hagyományokat. Szeptember 8-a pedig kifejezetten fontos, hiszen ez talán a vallásos emberek egyik legnagyobb és legszebb ünnepe, kis boldogasszony napja.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szuzana Lepsimenko a szlovén nemzetiségi politikáért és a határon túli szlovénekért felelős miniszter szeptember 7-én, hétfőn látogatást tett a Rába vidéki szlovén közösségnél Magyarországon. A minisztert a látogatásán elkísérte Helena Jaklics államtitkár, Andrzej Franges, magyarországi szlovén nagykövet és Dubravka Sekoránya, monostori főkonzul. A miniszter hangsúlyozta, hogy új munkahelyek teremtésére van szükség a Rába vidéken, hogy a fiatalok a szülőföldjükön maradhassanak, ahelyett, hogy Budapestre vagy Ausztriába költöznének. Kiemelt figyelmet fordítottak a kétnyelvi iskolák megfelelő pedagógus képzésére és szakember ellátottságára. Megvitatták a helyi szlovén identitás, valamint a szlovén nyelv megőrzésének aktuális feladatait az országos szlovén önkormányzat és a szlovén otthon képviselőivel Szent Gotthárdon, Szakonyfaluban is felsőszölnökön. Ratko Mladićot, a boszniai szerb parancsnokot, akit egy ENSZ bíróság népirtásért, háborús és emberiesség elleni bűncselekményekért ítélt el, hétfőn temették el Belgrádban, több ezres tömeg jelenlétében. Noha Brüsszel ismét figyelmeztetett, nem szabad őt hősként ünnepelni. Az ilyen figyelmeztetéseket a szerb kormány azonban továbbra is elutasítja. Temetését megelőző Mladić holtteste hétfő reggeltől ravatalon feküdt a belgrádi Szent Lukács szerb ortodox templomban, ahova ezrek érkeztek már kora reggel, hogy tiszteletüket tegyék. Jól lehet, elítélték a II. Világháború óta Európában elkövetett legsúlyosabb vérengzésért. Koporsójára tiszti sapkáját és kardját helyezték, körülötte gyakorló ruhát viselő férfiak álltak, és a kitüntetéseit is közszemlére tették. A gyászolók között ott voltak egykori katonai egyenruhában, valamint fiatal férfiak, akik a képével díszített transzparenseket, Szerbia zászlaját, és a boszniai szerb többségű Republika Srpska entitás lobogóit vitték, miközben a Kossuth-nyák temető felé tartó menethez futballszurkolók százai csatlakoztak. Bár korábban azt közölték, hogy a hivatalban lévő tisztségviselők nem vesznek részt a temetésen, a szerb igazságügyi, kulturális, védelmi és állami beruházásokért felelős miniszterek mégiscsak megjelentek, hogy lerólják tiszteletüket, csak úgy, mint Alekszandr Bocsán Harcsengó, Oroszország szerbiai nagykövete, és Alekszandr Vučić államfő fia Danilo. Jelen voltak a boszniai szerbek politikai képviselői is. Szerbia, amely az Európai Unió tagjelölt országa, éles bírálatok keresztüzébe került Mladić halála utáni megtiszteléséért. Az EU bővítésért felelős biztosa Marta Kos lemondta soron következő szerbiai látogatását, tiltakozásul azzal érvelve, hogy Mladić a halála körüli dicsőítés összeegyeztethetetlen azokkal az értékekkel, amelyekre az uniós csatlakozás útja épül. Nepál hétfőn gyásznapot tartott a pusztító augusztus 26-ai árvizek áldozatainak emlékére. A kormányhivatalok félárbócra engedték a zászlókat, a családtagok pedig gyászszertartásokat végeztek. Hétfőn volt a 13. nap azóta, hogy az árvíz Nepálban és Tibetben több mint 1300 ember életét követelte, és mintegy 5000-en, köztük külföldiek is eltűntek. Nepál katasztrófa védelmi ügynöksége szerint. Sport. Igaz Sziatek váratlan vereséget szenvedett és nem jutott a negyed döntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyében. Sziateket, a lengyelek 6-szoros Grand Slam torna győztesét, a US Open 2022-es bajnokát, az olimpiai bajnok kínai Cheng Qinwen győzte le két játszmában 1 óra 53 perc alatt.
2: Időjárás.
1: Ma is sok lesz a napsütés, amelynek hatására 28-34 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat környékén találkozhatnak majd gyakrabban az autósok.

7 óra 12 perc van, mindjárt jön a Roxett slengere, és aztán belelapozunk majd a napi kalendáriumba is, mert nagyon sok minden kötődik ehhez a mai dátumhoz, szeptember 8-ához. Ugye már említettem a legfontosabbat, a kis boldog asszony napját, kisasszony napját, ami egyházi ünnep, Szűz Mária születésnapját ünnepli ilyenkor. A közösség fecskehajtó kisasszony, vagy fecskeűző boldogasszony napjának is hívják, pontosan azért, mert ilyenkor kezdenek el gyülekezni a költöző madarak, elsősorban a fecskék és a gólyák, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. És egykoron bizony dologtiltó nap is volt, sokfelé ilyenkor búcsút is tartottak, és nagyon sok olyan fontos esemény kapcsolódott ehhez a mai dátumhoz, amit szerencsére még a maiak is hűen őriznek. Minden esetre ennek a napnak a virága a hunyor, aminek a gyökere gyógyító erejű, és ez sem véletlen, hogy éppen ehhez a naphoz társították. Említettem már azt is, hogy az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja a mai, ugyanis az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus döntött úgy, hogy ezt a napot minden esztendőben az írás tudatlanság elleni küzdelemnek, tehát az analfabetizálásnak szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írás tudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára, hiszen az analfabetizmus akadálya lehet a gazdasági élet, a nemzeti kultúra fejlesztésének. A konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket dolgozott ki céljai elérése érdekében, és nyilván ennek a napnak pont az a fontossága, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos megtanulni írni és olvasni.

És akkor most nézzük az eseményeket, évfordulókat. Éppen ma 4 évvel ezelőtt, 2022-ben hunyt el II. Erzsébet, az Egyesült Királyság királynője, aki 70 évig uralkodott. Erzsébet Alexandra Mária volt a teljes neve, és 1952-től haláláig az Egyesült Királyság királynője és további 14 nemzetközösségi állam, valamint az anglikán egyház feje volt. Az Egyesült Királyság leghosszabb ideig, a 14. Lajos után a világon a 2. leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodó volt Erzsébet. Aztán 460 évvel ezelőtt, 1566-ban Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós horvát, dalmát és szlavón bán. Hősies helytállását dédunokája gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. 1508 körül született a horvátországi Zrínben, horvát főnemesi család sarjaként. 1526-ban a Mohácsi csata után első Ferdinándhoz pártolt, 1529-ben a törökök által ostromolt Bécs védelmében vett részt, 1542-ben a király bánná nevezte ki, és 1546-ban adományul kapta a Mura közt Csáktornyával együtt. 1556-ig tartó bánsága idején állandó küzdelmet folytatott a törökök ellen. 1542-ben például győzelmet aratott Somjónál, de vereséget szenvedett a szlavóniai Szelnicénél. Nagyon sok győzelme és veresége is volt. 1560-tól haláláig Baranya és Tolna vármegye főispánja volt, illetve 1561-től Szigetvár kapitánya. És szintén a mai naphoz köthődik Lékó Péter is. 1979-ben született a nemzetközi sakknagymester, aki 14 évesen minden idők legfiatalabb nagymestere lett. Ő Szabadkán született,

élvonalában szerepel. Felesége, az örmény sakk válogatott kapitányának a lánya, Szonya Petrosyan. És természetesen a mai naphoz még kötődnek további események, évfordulók, a teljesség igénye nélkül most ennyit hoztam.

Hamarosan 7:30-kor lesznek friss információk, de előtte még jön a Kovalszky meg a Vega, meg van egy felhívásunk is, amire érdemes benevezni. A Termál Resort Lendava ugyanis névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. A névjavaslatokat a Termál Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják.

0: Nyárias meleg lesz, aztán jön a gyors lehűlés, ugyanis az esti órákban már lehet, hogy a pulóverre is szükség lesz, szerdán ugyanis elér bennünket egy hideg front, na de addig még élvezhetjük a nyarat és az erősödő felmelegedés, mert igazából egy hőhullámba kerültünk most újra bele. Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk ezen a kedden, mérsékelt széllel, ami délután majd egy picit erősödik, ami jól is fog esni a 28-34 fokban. Ennyi várható ma. Ahogy mondtam, visszatér a kánikula, rendkívül gyors és erőteljes lesz a melegedés. Ez pedig egy magas légrétegekben kialakult frontnak a következménye, amit majd szerdán egy hideg front fog teljesen kisöpörni. Bár szerdán még derült napos idővel kezdünk, délutántól már erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és növekszik a zápor-zivatar kialakulási esélye. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is kísérhetik. A minimum hőmérséklet holnap jó rész 10 és 15 fok között alakul, a maximum pedig 30 és 35 fok között várható majd a tartósan napos területeken, de ahogy fokozatosan teret nyer magának a hideg front, gyorsan fog változni a hőmérséklet is. Aztán csütörtökön felhős időre számíthatunk, némi napsütéssel és széteső csapadékzónával, de szorványosan csütörtökön is van esélye a kisebb esőknek, záporoknak, zivataroknak. Többfelé élénk lesz a szél, csütörtökön a hajnali 12-18 fok után délután 21 és 26 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. Jobbára felhős idő valószínű pénteken, több-kevesebb napsütéssel, elszórtan esőkkel, záporokkal, helyenként élénk széllel, hajnalban 10-17 fok várható, péntek délután pedig jellemzően 20-26 fok között alakul a hőmérséklet. És ez a 20-26 fok a hétvégén is beáll, szombaton, vasárnap változóan felhős, helyenként gomoly felhős, fátyol felhős időre számíthatunk, általában több órás napsütéssel, és csak kevés helyen alakulhatnak ki kisebb esők. Alapvetően élénk marad a szél hétvégén is, hajnalban 10-15, délután pedig, ahogy említettem, 20-26 fokra számíthatunk majd. Ma erőteljes melegedés, tehát erős meleg fronti hatás érvényesül, és annak minden kellemetlen tünete. Ugyanis mondhatnánk azt, hogy rekorddöntő kánikula veszi kezdetét, ma és holnap erősödik a hőhullám, ami azért így szeptemberben már nagyon ritka szokott lenni. A légkör minden szintjén robbanásszerűen zajlik ez a fajta felmelegedés, nagyon erős melegfront jellegű következményekkel. Amire számítani lehet, és szokatlan itt szeptember közepén, az például a nagyon erős terhelés, már napok óta, aki időjárás érzékeny, az fokozottan tapasztalja a fejfájást, migrénes panaszokat, folytatólagosan erős terhelés alatt áll a keringési rendszerünk, sok lesz a légzési probléma, mellkasi diszkomfort, szívelégtelenség, leeső vérnyomás értékek. Igen, erős fáradékonyság kialakulására is számíthatunk, jelentősen romolhat az alvás minőségünk, és folyamatosan erősödnek sajnos a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok, tehát az ízületi, emésztőszervi panaszok, és jelentősen romlik a frissen műtöttek állapota is. Erre mindenképpen föl kell készülni. Erőteljes frontális hatások vannak most jelen, terhelő és szervezetet mindenképpen kifárasztó tünetekkel. Ez napokig fönnáll, ráadásul ehhez kapjuk még majd szerda késő délután nagyon erős hidegfronti hatást, és a kettő együtt a holnapi napon nagyon sok tünet együttest fog generálni, úgyhogy amennyire lehet tehermentesítsék a szervezetet és a megterhelő fizikai munkát a reggeli vagy a késő délutáni esti órákra tervezzék mindenképpen.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása. szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de élénk a forgalom a nagyvárosok bevezető közútjain, az iskolák környékén, úgyhogy vezessenek türelmesen, körültekintően. Ma a Trafipax elsősorban Muraszombatban, Muraszombat körzetében méri majd a gyorshajtókat. Vezessenek körültekintően, óvatosan. Jó utat kívánunk! Fél nyolc múlt éppen 5 perccel a Bonavista Social Club zenél. Itt lesz Olá Ibolya és hamarosan Chris Rudy. Ezzel folytatjuk most a kedreggelt.

Másfél perccel vagyunk 3:48 után, és mindjárt jön majd dr. Béres Verép Tomival, aztán 8 órakor meghallgathatják majd a legfrissebb híreket is, de van egy felhívásunk, amely szerint a Lendvai Kétnyelvű Középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, erre még szeptember 11-ig lehet jelentkezni mindenkinek a saját iskolájában, ahol a csoportok kialakulása után természetesen a diákok információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szuzana Lep Simenko a szlovén nemzetiségi politikáért és a határon túli szlovénekért felelős miniszter szeptember 7-én hétfőn látogatást tett a Rába vidéki szlovén közösségnél Magyarországon. A minisztert a látogatásán elkísérte Helena Jaklics államtitkár, Andrzej Frangos, magyarországi szlovén nagykövet és Dubravka Sekoránya, Szentgotthárdi főkonzul. A miniszter hangsúlyozta, új munkahelyek teremtésére van szükség a Rába vidéken, hogy a fiatalok a szülőföldjükön maradhassanak, ahelyett, hogy Budapestre vagy Ausztriába költöznének. A tárgyalófelek kiemelt figyelmet fordítottak a kétnyelvű iskolák megfelelő pedagógus képzésére és szakember ellátottságára. Továbbá megvitatták a helyi szlovén identitás, valamint a szlovén nyelv megőrzésének aktuális feladatait az országos szlovén önkormányzat és a szlovén otthon képviselőivel. Kedd 0 órától jelentősen drágult az üzemanyagok ára Szlovéniában. A gázolaj rekordmagasságba emelkedett, újonnan 1,94 € kerül literenként. A benzin is drágább lett, ezentúl 1,67 € tölthetjük autónkba literjét. A fűtőolaj literenkénti ára 1,54 € emelkedett. A közelmúltbeli csapadékok kismértékben javították a talaj felszíni rétegének vízháztartását Szlovéniában, de Kočevje, Béla Krajna, Dolenska, Posavje, valamint Savinska és Podravje egyes részein továbbra is súlyos szárazság van. A folyók vízszintje továbbra is alacsony, és az ország nagy részén a talajvíz állapota sem kielégítő. Az említett régiók hagyományosan is érzékenyek a csapadék hiányra, és a jelek szerint a legutóbbi esők valóban csak a legfelső talajréteget tudták némileg meglocsolni, a mélyebb rétegekben a hiány változatlan maradt, olvasható az Agrártárca közleményében. Súlyos döntésre szánta el magát Forsthofer Ágnes házelnök azok után, hogy Torockai László, Magyar Péter vágyaira reagálva, gyáva undorító féregnek nevezte a miniszterelnököt egy felszólalásában. Az országgyűlés elnöke a jelenlegi ciklus legsúlyosabb büntetését rótta ki, a heti ülésekről kizárta a Mi Hazánk frakció vezetőjét. Mindez azt jelenti, hogy Torockai az ülésen a szavazások kivételével nem vehet részt. Forsthofer Ágnes korábban a parlamenti szavazásoktól rendszerint távol maradó képviselőknek nyírbálta már meg a fizetését, illetve többször is vonta meg a szót a politikusoktól, Magyar Pétertől is, de olyan súlyú retorziót eddig még nem alkalmazott, mint amivel most Torockai Lászlót sújtotta. 11 hegymászó halálát okozta egy lavina a Kaukázusban. 6 alpinista megsérült, további 6 sorsa pedig ismeretlen, közölte hétfőn az orosz vészhelyzetügyi minisztérium. Sport. A Celje Pivovarna Laskó egyből egy feszült hangulatú rangadóval indítja a megújult, immár 24 csapatos EHF kézilabda bajnokok ligája 2026-2027-es szezonját. A C csoportos szlovén együttes szeptember 9-én szerdán 18 óra 45 perctől lép pályára a HC Zagreb vendégeként Horvátországban. A zágrábiak mellett a dán Aalborg Handbold és a francia sztárcsapat a Paris Saint-Germain szerepel még ebben a négyesben. A hazai közönség előtt szeptember 17-én az Aalborg ellen mutatkoznak be a celjeiek a Zlatarok arénában.
2: Időjárás.
1: Ma is zavartalan lesz a napsütés, amelynek hatására 28-34 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok.
3: Ilyen.
0: és ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Muravidéki Magyar Rádióban.

Ez mindig rólunk szól, énekelte az imént Dallos Bogi, akik pedig már jönnek, Kulka János és Konzsuzsa, és egy gyönyörű dal. Én pedig hoztam egy gondolatot Dragomány Györgytől, aki azt mondta, ahhoz, hogy tudj élni, meg kell tanulni élni. Ez a mai nap gondolata a magyar író műfordítótól.

Hát ma is lehet, hogy elvisz a szél, délután már erősödni fog, de alapvetően kellemes is lesz majd ebben a szokatlan melegben, mert hogy 30 fok fölé megy majd a hőmérő higanyszála, és hát most is az országos helyzetkép ezt mutatja. Hajnal óta mindenütt kitisztult az idő, derült napos a délelőttünk, a kora délelőttünk, hiszen most 5 perccel vagyunk, éppen 8:45 után, és Lendván 19 fok van, a közeli Muraszombatban 18 fokot mutatnak a hőmérők, lesz ez sokkal több is majd délután, pedig ez a mai nap, szeptember 8-a egykoron úgynevezett őszkezdő határnap volt, és a népi hagyományokban kisasszony napja kiemelt helyet foglal el, kis boldogasszony napja van, Szűz Mária születésnapja, és ugye a népnyelv gyakran nevezi ezt a napot fecskehajtó kisasszonynak, pont amiatt, mert a régiek megfigyelték, hogy a fecskék meg a vándormadarak e körül gyülekeznek és indulnak útnak melegebb égtájak felé, mert hogy úgy tartották, kisasszony elhajtja még a fecskéket is, de egyébként az időjárást is figyelték, mert ha kisasszony napján bugyborékosan vagy ritka szemekkel esik az eső, abból a régiek arra következtettek, hogy hosszú és rendkívül csapadékos és borús ősz várható. De egyébként Muravidéken is nagyon sok olyan megfigyelés, meg különlegesség, hagyomány a mai napig

közötti bő 3 hetet nevezték így, a muravidéki gazdák számára pedig ez egyfajta mágikus időszak volt, amely során a természet erői felerősödtek, de hogy hogyan és Muravidéken őrzik-e még ezeket a hagyományokat, mindjárt kitérünk erre, de előtte jön a Fleetwood Mac.

Ahogy említettem, a két asszony köze itt Muravidéken is kiemelt fontosságú időszak, hiszen a muravidéki gazdáknak is mágikus időszak volt ez a néhány hét, hiszen ilyenkor a természet erői felerősödtek. Úgy tartották, az ebben az időszakban hulló harmatnak varázs ereje van. Ha a marhákat kiterelték a két asszony közi harmatos fűre, a hiedelem szerint megduplázódott a tejhoz.

párhuzamok, és védve voltak a betegségektől. Így a gyógyító harmat a mai napig megmaradt egyébként a gazdák körében. Aztán egykoron tojást is gyűjtöttek, mert hogy az ekkor tojt tojásokat, a két asszony tojás, külön gyűjtötték, mert úgy hitték, nagyon sokáig elállnak, nem romlanak meg, és a belőlük kikelt csibékből lesznek a legszebb, legegészségesebb tyúkok. És egykoron a téli élelmiszereket is ilyenkor tették el, a Muravidéken hagyományosan ebben az időszakban főzték be a lekvárokat, szárították a gyógynövényeket és a gombát, mert a néphagyomány szerint az ekkor elrakott élelembe nem esett bele a moly vagy a penész. És hát nyilván Muravidék ma is egy békés, vendégszerető vidék, úgyhogy kiváló úti cél, akár hogyha a természetet szeretnék felfedezni, vagy akár a gasztronómiát. És ha már gasztronómia, akkor azért a híres muravidéki gibanicát érdemes megkóstolni, de hogy egykoron szeptember 8-án mit sütöttek Muravidéken, mi került az asztalra, hamarosan azt is elmondom, sőt, a receptjét is hozom.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Mondanom sem kell, hiszen benne van a dalban, hogy mikori a sláger. 2024-ből szólt ez az Edda dal feldolgozás Lotfi Begiéktől. Egy perccel vagyunk 8:30 után, és ígértem, hogy elmondom, hogy mely az az étel, amit készítettek, hát nem csak kisasszony napján, hanem egyébként más ünnepekkor is. Ugyanis a muravidéki perec, vagy hetési perec egy ünnepi keltésztából készülő puha sós kalácsféle. Régen a muravidéken és a szomszédos hetés falvaiban egyetlen lakodalom keresztelő szüreti bál vagy nagyobb egyházi ünnep, mint például a kisasszony napi búcsú, nem múlhatott el perecsütés nélkül. A muravidéki perec különlegessége ugye a formázásában rejlik, a tésztát hosszú csíkokra sodorják, majd egy jellegzetes kerek fonott formát alakítanak ki belőle, amelynek a közepén négy vagy több kis ablak, tehát lyuk található. És hogy hogyan öröklődött generációról generációra a muravidéki recept, már is mondom a hozzávalókat, úgyhogy ki lehet próbálni. A tésztához kell 1 kg finom liszt, ugye búza finom liszt, 5-6 deci langyos tej, 5 deka friss élesztő, 1 teáskanál cukor, ugye ez kell az élesztő felfuttatásához, 2-3 teáskanál só, ízlés szerint, de egy a lényeg, hogy ennek a tésztának kellemesen sósnak kell lennie. 1 deci étolaj, vagy ha valaki nem szereti az étolajat, akkor 8 deka olvasztott sertészsír, attól még puhább lesz egyébként a tészta. És a kenéshez, díszítéshez ugye egy tojást használnak a lekenéshez, és durva szemű sót, hogyha valaki szereti még pluszba a tetején. És hogy hogyan kell elkészíteni, hát ugye az élesztő felfuttatásával kezdjük, 1,5 deci langyos tejbe belekeverjük a cukrot, belemorzsoljuk a friss élesztőt, és meleg helyen körülbelül 10 perc alatt hagyjuk felfutni, habosra kelni. Egy nagy tálba szitáljuk a lisztet, hozzáadjuk a sót, a felfuttatott élesztőt, a maradék langyos tejet és a zsíradékot, és hát alaposan kidagasztjuk a tésztát, amíg teljesen sima lesz, és elválik a tál falától. És aztán jön a kelesztés, konyharuhával letakarva, meleg helyen 45-50 perc alatt a duplájára kelesztjük, és aztán jöhet a muravidéki technika, a formázás, a megtelt tésztát kiborítjuk, kisebb gombócokra osztjuk, minden gombozból hosszú, egyenletes vastagságú hurkákat sodrunk. A muravidéki formához általában 2 szállat fonnak össze kör alakban, vagy 1 szállat tekernek meg úgy, hogy a körön belül egy kereszt alakú fonat jöjjön létre, így kialakítva a jellegzetes ablakokat. És aztán a megformázott pereceket sütőpapírral bérelt tepsibe fektetjük, és ott még nagyjából 20 percig pihentetjük, ez ugye a második kelesztés. A tetejüket lekenjük felvert tojással, hogy szép fényesek legyenek, és igény szerint meg lehet szórni durva szemű sóval. 180 fok előmelegített sütő körülbelül 20-25 perc alatt aranybarnára fognak sülni, és higgyék el, hogy nagyon-nagyon finom, és egykoron kisasszony napján a muravidéki gazdaasszonyok ilyet sütöttek. Egyébként a muravidéki falvakban a perecsütés amúgy is egy igazi közösségi esemény volt, hiszen lakodalmak előtt a falu ügyesebb kezű asszonyai, az úgynevezett perecsütő asszonyok összegyűltek, és akár több száz darabot is kisütöttek a hatalmas kemencékben. A kész és még meleg pereceket pedig tiszta fehér abrosszal letakart kosarakban tárolták, pont azért, hogy puhák maradjanak. Szerintem érdemes kipróbálni, nem annyira bonyolult, de nyilván egy kis ügyességet kíván, de lehet vele próbálkozni. És remélem, hogy ki is fogják próbálni ezt a muravidéki perecet, nem annyira bonyolult. Mi pedig zenélünk a délelőtt folyamán, hiszen jön Emilio, Well Hello és hamarosan Benson Boone.

0: emberit szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

3:49 van, hoztam egy kis olvasnivalót. Nemrégiben jelent meg Bauer Barbara és Fábián Janka közös kötete. Ennek a címe az, hogy Tündérvirágok. 1825 tavaszán a két kislány még önfeledten futkározott a Gidra patak partján. Egyikük csendesebben figyelte, másikuk kérdésekkel töltötte meg a világot. Még nem tudhatták, hogy néhány hónap múlva elveszítik édesanyjukat, és az sem, hogy életük a magyar történelem egyik legviharosabb korszakába sodorja őket. A reformkor, a pozsonyi országgyűlések, a fényes bálok és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc valós történelmi hátteret adnak a két zicsi lány sorsának. De mit tesz a történelem a szerelemmel, és mit tesz a szerelem azokkal az asszonyokkal, akiknek egyszerre kell helytállniuk a család, a haza és a saját szívük előtt. Szerelmet, szenvedélyt, veszteséget és dicsőséget élnek meg, miközben koruk ünnepelt arisztokrata nagyasszonyaivá válnak. Mindketten a reformkor és a magyarság elkötelezett képviselői, mégis egészen másként élik meg a hűséget, a szabadságot és a boldogságot. Bauer Barbara Toni, Fábián Janka pedig Karolin bőrébe bújva meséli el a két testvér valós eseményeken alapuló regényes élettörténetét. Két nővér, két sors, egy ország, amely a történelem viharában keresi önmagát. Erről szól ez a könyv. A szerzők tehát Bauer Barbara és Fábián Janka. A kötet címe Tündérvirágok, keressék a könyvesboltokban.

A Móravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség ezúton értesíti mindazokat a magyar nemzetiségű szlovén állampolgárokat, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, de szeretnének élni ezzel a joggal, hogy a tomi.lebar@murovidek.si e-mail címen, vagy a 031-671-005-ös telefonszámon kérjenek tájékoztatást a nemzetiségi választási névjegyzékbe való felvételnek az eljárásáról. Amennyiben nemzetiségi választójogukkal már a közelgő helyi választásokon szeretnének élni, javasolják, hogy a névjegyzékbe való felvételt legkésőbb október 23-áig kezdeményezzék.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A palesztin barát Hind Rajab alapítvány büntető feljelentést tett a szlovén rendőrségnél és az államügyészségnél Gideon Saar izraeli külügyminiszter ellen. A jogi lépésre közvetlenül az izraeli tárcavezető tervezett szlovéniai látogatása előtt került sor, amelynek keretében a politikus a ljubljanai izraeli nagykövetség hivatalos megnyitóján vesz részt. Az alapítvány háborús bűncselekményekkel, népirtással és kínzással vádolja a minisztert a gázai katonai műveletek során játszott szerepe miatt. A dokumentum külön kitér a Kamal Advan kórház elleni támadásokra és az intézmény igazgatójának fogvatartására, valamint az élelem, víz és egészségügyi segélyek korlátozására. A beadvány a szlovén nemzeti jogra, valamint az egyetemes joghatóság elvére, a Genfi Egyezményre és a Nemzetközi Büntetőbíróság római statutumára támaszkodik. A szervezet felszólította a szlovén hatóságokat, hogy indítsanak hivatalos nyomozást, és akadályozzák meg, hogy Gideon Saar a diplomáciai mentelmi jogát pajzsként használva elkerülje a felelősségre vonást. A szlovén hatóságok részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés arról, hogy eljárást indítottak volna az ügyben, és az izraeli külügyminisztérium sem reagált nyilvánosan a feljelentésre. Egyébként nem ez az első eset, hogy az alapítvány jogi úton támadja Saart. Korábban Brüsszelben és Londonban is tettek ellene hasonló jogi lépéseket az utazásai előtt. Az osztrák kormány hivatalosan is jelezte, hogy az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat Magyarországgal a paksi fenékküszöb miatt. A Duna Bizottság is részt vesz a tárgyalásokban, a Duna menti országok pedig közös álláspontot küldtek a magyar miniszterelnöknek. Az osztrák parlament idén februárban egyhangú határozatban szólította fel a kormányt a paks 2 elleni további fellépésre. A mostani fenékküszöbépítés kapcsán a Dunamenti Belvízi Hajózás és Logisztika Érdekvédelmi Szervezete, a ProDanube International is nyílt levélben fordult az Európai Bizottsághoz, biztonságos és tervezhető hajózást kérve. Egyébként Ausztria régóta is következetesen ellenzi a paksi atomerőmű bővítését. Bécs korábban pert indított az Európai Bizottság Paks 2 állami támogatását jóváhagyó határozata ellen. Ebben az ügyben az Európai Unió Bírósága 2025. szeptemberében Ausztriának adott igazat, és megsemmisítette a bizottsági döntést. Hétfőn tűz keletkezett egy oroszországi olajraktárban Szocsiban, 3 nappal azután, hogy az ukrán hadsereg dróntámadást hajtott végre a létesítmény ellen, írja a Kiev Independent. A csapásra még pénteken került sor. Akkor az orosz légvédelem visszaverte az ukrán drónok támadását. Már akkor is kigyulladt az olajraktár, erről azonban nem közöltek részleteket. Nem világos azonban, hogy pontosan mi okozhatta az újbóli tüzet napokkal a támadás után. Sport. A magyar válogatott 82-73-ra nyert Dél-Korea ellen a berlini női kosárlabda világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A csoport másik találkozóján Franciaország 55 pontos diadalt aratott, a csoport utolsó helyén záró Nigéria felett. A nyolcaddöntőben a magyar válogatott majd az A csoport harmadik helyén végző Japánnal játszik a negyeddöntő bejutásért, ahol a címvédő Egyesült Államok várja ellenfelét.
2: Időjárás.
1: Ma is sok lesz a napsütés, amelynek hatására 28-34 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok.
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna. az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Pajabea után mindjárt jön majd a halott pénz, és mutatunk egy friss újdonságot is, illetve a délelőtt folytatódik, mivel kedd van 9:30-kor apró hirdetés a rovatunkkal, a 11 órai hírek után pedig a Spiritus jelentkezik, a műsor szerkesztője, Kepéné Bihar Mária, és hogy jutunk el Szászcsávástól Budapestig, az kiderül a mai adásban, ahol a vendég és a beszélgető társ, a kercőszombori református lelkész Osváth Imre lesz. Őt ismerhetik meg a mai Spiritus keretében. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a Hírmagazin a keddi terepjáró 2 témával. Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója bejelentette, hogy indul az őszi polgármesteri választásokon. A Lendvai Parkban megtartott sajtótájékoztatóról Fehér Ilona számol be. A másik témánk pedig, hogy az elmúlt hétvégén a horvátországi Eszéken zajlott az immár 71. szántó világbajnokság. Az 51 fős mezőnyben 2 szlovén szántó is szerepelt, Igor Pate, a váltfa forgató, ekék a muravidéki Matej Sinics, pedig az ágy ekék kategóriában versenyzett. Utóbbi megszerezte pályafutása legnagyobb sikerét, hiszen pontos szántásával sikerült maga mögé utasítania mindenkit, ezzel megszerezte a világbajnoki címet. A versenyről Horváth Dávid, a Muravidéki Szántók Egyesületének elnökét és a szlovén delegáció képviselőjét, Marian Kardinárt kérdezte. Ez a 2 téma tehát délután 3 órakor a terepjáróban. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a kávészünet legújabb slágerét, az Engedem című dalukat. Ez a sláger az elfogadásról, a feltétel nélküli szeretetről és a belső békéről szól. Egyébként a dal szövegét Andrássy Réka írta, és ennek a műnek a középpontjában az a felismerés áll, hogy a valódi kapcsolatokban és a szeretetben nem birtokolni vagy megváltoztatni akarjuk a másikat, hanem szabadságot adunk neki a fejlődésre, illetve a változásra. Miközben a külvilág rohan, hangos vagy éppen kiszámíthatatlan, a dal egyfajta intim menedéket és megnyugvást közvetít. A zene és a kapcsolatok ritmusa adja meg azt a harmóniát, amely segít lelassulni és megélni a jelent. A cím, vagyis az Engedem egyszerre utal arra, hogy az ember elengedi a görcsös ragaszkodást, a félelmeket, és egyben megengedi magának és a társának, hogy önmaguk lehessenek. Ez a dal egy nagyon pozitív, lélekemelő üzenetet hordoz a mindennapi rohanásban, arra ösztönöz, hogy merjünk bízni, megnyílni és szeretettel szabadon hagyni a hozzánk közel állókat. Úgyhogy érkezzem most itt a napi frissben az Engedem című dal a Kávészünet zenekartól.

0: óta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: És én már is kezdjük az apró hirdetés sovatot, a következő negyed órában várjuk hívásaikat, tehát ha eladni, vásárolni, cserélni, ajándékozni szeretnének, akkor a lakossági apró hirdetések továbbra is ingyenesek, és rengeteg hirdetésünk van, úgyhogy ezzel indítjuk már is az apró hirdetés rovatunkat. Többek között tüskés körtepálinka eladó, literje 5000 forintért, Zalaegerszegen árulják, a telefonszám pedig 00-3630-261-6337. Eladó 250-300 kg sárga muskotáj szőlő, ármegegyezés szerint, a telefonszám 040-815-810.

Eladók, disznőöléses kellékek, üstök, üstházak, fedők, zsírkeverő kanál, rendfa, perzselő állvány és sok rengeteg apróság ármegegyezés szerint Zalaegerszegtől 15 kilométerre Millei-Szegen árulják, a telefonszám pedig 00 36 30 528 25 38-as. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget házi munkavégzéshez, a hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában lenne segítségre szüksége. A gondozás Lendván a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információ a következő mobilszámon kapható 041 296 279.

Eladó Volvo S60-as 2001-es évjáratú személyautó benzines javítása vagy alkatrésznek árulják. A karosszéria rozsdamentes, jó állapotú, a motor alapvetően rendben van, azonban az olajszivattyú túlmelegszik, ezért az autó jelenleg nem üzemképes, tehát javításra szorul. Ki is vonták a forgalomból, ármegegyezés szerint, mondom a telefonszámot is, 031-442-770. Aztán Zala megyében eladó Seat Ibiza személyautó, 2012-es évjáratú 1-2-es benzines, elektromos ablakkal, klímával, érvényes műszakival. A telefonszám pedig 00-36-30-94-62-078.

Kálócván több méretben fa boros hordók ingyen elvihetők, a telefonszám 00 36 30 557 46 16-os. Lendván eladó egy Nissan Primera Caravan 1.8-as benzines, 2006-os évjáratú kisebb hibával javításra szorul, forgalomból kivonva árulják, a telefonszám pedig, ahol lehet érdeklődni, 041 890 016-os.

Lentiben eladó jó minőségű vörös bor, a hívható telefonszám 00 36 30 504 41 46-os. Magyarlakon eladó új kétszárnyú kapu, alumínium tolókapu, nagytestű hízósertés és új kertes családi házat is árulnak. Már is mondom a telefonszámot 00 36 20 50 67 193.

Eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os 2000-es dízel autó, második tulajdonostól rendszeresen karbantartott, a telefonszám pedig 041 644 680. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kuttal. A telefonszám 00 36 30 364 29 33.

0: Van telefonálunk is hirdetőnk. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok. Szeretnék eladni egy 60 literes szőlőprést, racsnis fejjel, húzó fejjel, jó állapotban, öntvényaljával. 8000 forintért.
0: Igen, 8000 forint.
1: Igen.
0: Igen.
1: Ez fonyódó lenne.
0: Igen.
1: És mondanám a telefonszámot. Egy pillanat. Mert nem jót néztem, most nézem.
0: Igen.
1: 36, 30.
0: 30.
1: 32, 62, 662.
0: Rendben, följegyeztem, és köszönöm szépen, hogy nálunk
1: nagyon
0: hirdetett.
1: Szépen, köszönöm.
0: Szép napot önnek, minden jót, viszont hallásra. Tehát fonyódon eladó egy 60 literes szőlőpés, racsnis fejjel, 8000 forint az ára, és ahogy említettem, fonyódon árulják, mondom a telefonszámot is, 00 36 30 32 62 662. Az Lendvahegyen eladó jó minőségű vegyes fehérbor, a hívható telefonszám 040 385 480.

használt gázkonvektort vásárolnának, elsősorban fég GF25 típus érdekli a hirdetőt, az ajánlatokat pedig a következő mobilszámra várják: 00-36-20-297-04-48-as.

0: Ismét van hirdetőnk, üdvözlöm a telefonálót, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék önöknek.
0: Igen.
1: Köszönöm. Sorolnám akkor új kovácsolt kapuk, eladók.
0: Igen.
1: Egy darab hízó.
0: Igen.
1: Új kertes családi ház.
0: Igen.
1: És az utolsó pedig kettő darab Passat. Volkswagen Passat eladó.
0: Igen, tehát kettő Volkswagen Passat autó. Igen.
1: Igen, még hozzátenném, hogy az legyen kedves B6-os és B7-es Passat.
0: B6 és B7-es. Igen.
1: Igen, ennyi lenne, és mondanám a telefonszámot. 20-as.
0: Igen.
1: 50.
0: 50.
1: 67.
0: Igen.
1: 193.
0: 193, és helyileg?
1: Helyileg pedig magyar lakomban.
0: Magyar lakarendben. Köszönöm szépen, hogy minket
1: szépen
0: választott.
1: Köszönöm, szép napot.
0: Önnek is minden jót, viszont hallásra. Tehát magyar lakon eladó új kétszárnyú kapu, egy hízósertés, új kertes családi házat árulnak, valamint két darab Volkswagen Passat autót, B6-ost és B7-est. A telefonszám pedig 00 36 20 50 67 193.

0: Jött hirdetés e-mailben, és régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt egy 26-os mountain bike, ami 18 sebességes eladó, olcsón, a telefonszám pedig 00 36 30 55 37 766-os, és van telefonálunk is. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék!
0: Igen.
1: Eladó két darab erdő, Zalavár megyei Borsfán.
0: Tehát erdőterületet árul Borsfán. Igen.
1: És eladó egy 6 éves Toyota Yaris. 22.000 kilométerre.
0: Tehát egy
1: pedig
0: Toyota,
1: siófokon van.
0: Toyota Yaris mennyi kilométerre?
1: 22.000-re.
0: 22.000 kilométert futott, és ezt Fonyódon.
1: Siófokon.
0: Siófokon, bocsánat.
1: Igen, és van még egy 100 darab detektív regény és bűnügyi regény könyveladó.
0: Igen.
1: Mondom a telefonszámot, 0684
0: igen.
1: 533 645.
0: 645-ös, rendben. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett. Minden jót, viszont hallásra. Tehát, akkor egy összetett apró hirdetés. Két erdőterületet árulnak Borsfán. Emellett egy 6 éves Toyota Yaris személyautót, amely 22.000 kilométert futott eddig, 6 éves, tehát a gépjármű, ezt Siófokon árulják, és eladó még 100 darab detektív regény. A telefonszám pedig 00 36 84 533 645.

3-4, 10 múlt néhány másodperccel eddig tartott a délelőtti apró hirdetés rovatunk, de mivel kedd van, délután is 4-3 után tudnak majd hirdetni, akár telefonon, a műsor ideje alatt, de hirdetéseiket folyamatosan bármikor küldhetik a nap 24 órájában, akár e-mailben, akár messenger üzenetben is. Az imént elhangzott hirdetéseket pedig vissza tudják keresni honlapunkról, honlap címünk változatlan www.mmr.si. A folytatásban zenélünk, 10 órakor pedig friss hírekkel várja majd önöket Oleti Zsuzsanna.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oléti Zsuzsa hírszerkesztő. A tervek szerint halad a 2026-os szlovén költségvetés felülvizsgálata és pótköltségvetési kereteinek kidolgozása. A kormány elfogadta a kiinduló pontokat a 2026-os állami költségvetés módosításához, és hivatalosan is megemelte a tervezett kiadási plafont 17,7 milliárd euróról 18,4 milliárd euróra. A megnövekedett kiadások hátterében elsősorban a védelmi kiadások emelése, valamint az Európai Uniós forrásokhoz kapcsolódó társfinanszírozások biztosítása áll. A tervek alapján a kormány szinte az összes minisztérium forrásait megemeli a felülvizsgált büdzsében, hogy kezelni tudják a megváltozott gazdasági trendeket és az államháztartási igényeket. Bár a kiadási plafon nőtt, a pénzügyminisztérium folyamatosan egyeztet a költségvetési tanáccsal, hogy a módosítások a valós gazdasági folyamatokat tükrözzék, és a hiány kontroll alatt maradjon a szigorúbb uniós szabályozások mellett is. Az STA hírügynökség közben úgy értesült, hogy a pótköltségvetés kormány általi jóváhagyása csütörtökre várható. Több ezren tüntettek hétfőn Berlinben, a Brandenburgi kapunál a szélső jobboldali Alternatíva Németországnak ellen. A párt 100 Anhalt tartományban aratott választási sikerét követően. A tüntetők egyebek között a fasizmus nem alternatíva, és állítsátok meg az AfD nácikat. Vessetek véget a rasszizmusnak és a társadalmi megszorításoknak feliratú transzparenseket emeltek fel. A tömeg pedig azt skandálta, hogy közösen a fasizmus ellen. A rendőrség nagyjából 5000 főre becsülte az egyébként békés demonstráció résztvevőinek számát, még a szervezők mintegy 14000 főre tették a megmozduláson megjelentek számát. Az orosz hadsereg Ukrajnában több városban is hajtott végre dróncsapásokat hétfőn. A délkelet-ukrajnai Zaporizsjában egy bevásárlóközpontot ért dróntalálat. Odessa közelében pedig lakóházak és gépkocsik rongálódtak meg az orosz csapásokban az éjjel, jelentette az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat. Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy a kanadai repülőgépgyártó a Bombardier többet nem értékesítheti repülőgépeit az Egyesült Államokban, ha csak nem kezdenek el gyártani az USA-ban is, írja Reuters. Trump fenyegetése néhány órával azelőtt érkezett, hogy Kanada kedden életbe léptette az amerikai árukra kivetett 20 milliárd dollár értékű bosszú vámjait. Az új vámok között szerepel az amerikai alumíniumra és acélra kivetett adók megduplázása. Ez az 50%-os vám megegyezik azzal a mértékkel, amelyet az USA a Kanadából származó fémekre vett ki. Új vámok vonatkoznak továbbá a papírtermékekre, az építőanyagokra, a háztartási gépekre és a mezőgazdasági termékekre is. Sport. Idén tavasszal a szlovén férfi jégkorong válogatott sorozatban másodszor játszott a legmagasabb osztályban. Bár óriási bravúrként 3-2-re legyőzték Csehországot hosszabbításban, a csoportkör végén a Szlovákia elleni 1-0-ás vereséggel végül kiestek az élvonalból. Az elitdivíziós világbajnokságot 2027. május 14-e és 30-a között rendezik meg a németországi Düsseldorfban és Mannheimben. 9 hónappal a bajnokság kezdete előtt a szervezők meghatározták a torna mérkőzéseinek menetrendjét is.
2: Időjárás.
1: Ma is sok lesz a napsütés, amelynek hatására 28-34 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Muraszombat környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok.
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Ez volt a Szép vagy című dal a Bikinitől, és ugye szerelem is szerepelt ebben a dalban. Hát Pink slágereiben is szerepel a szerelem, meg nagyon sok témát érint. És hogy miért ő következik most a folytatásban? Nos, azért, mert a háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő a mai napon született, és nem csak énekel, hanem dalszerzőként, színésznőként is ismert, és az ezredforduló óta a globális pop-rock zene egyik legmeghatározóbb és legvagányabb alakja. Nagyon erőteljes a hangja, elég szókimondóak a dalszövegei, és hát azért nagyon sok látványos koncertet ad. Általában azzal szokták összefüggésben hozni, hogy nagyon látványos, lélegzetelállító, akrobatikus légtornász mutatványokat szokott a színpadra vinni a nagy koncerteken. Nagyon különleges a zenéje, nagyon egyedi a zenéje, és talán ezért szeretik sokan. Úgyhogy ő érkezik most a folytatásban, mert hogy 1979. szeptember 8-án született, ma 47 éves, és tőle érkezik egy igazán klassz dal.

És van itt még egy születésnaposunk, Tim Bergling ma lenne 37 éves, mert hogy 1989. szeptember 8-án született, és bár tragikusan korán távozott, a zenéje a mai napig milliók számára nyújt erőt, meg azt gondolom, hogy hatalmas inspirációt mindenütt a világon. Ezen a napon rajongók és a zenei világ világszerte megemlékeznek róla. Sokan a legmeghatározóbb dalaival, koncertfelvételek megosztásával, vagy éppen a Tim Bergling Foundation mentális egészséggel kapcsolatos üzeneteinek a terjesztésével tisztelegnek az emléke előtt. Ugye nagyon sok művész neve volt, ő volt Tim Bergling, ez a hivatalos neve, de ugye Avicii néven lett igazán népszerű, és hát abszolút leggyakrabban játszott Avicii sláger, ami rekordokat döntöget a mai napig, ez a Wake Me Up, ez egy korszakalkotó szám, amely zseniálisan ötvözte az elektronikus house zenét, a country és a bluegrass eremeivel, Aloe Black szólos énekével kiegészülve, és elképesztő statisztikákat produkált a digitális platformokon. A mai napig rengetegen töltik le, nézik meg, hallgatják meg, így a Wake Me Up már átlépte a 3,2 milliárdos lejátszást, és most mi is lejátszuk, emlékezve ezzel Avicii-re, vagyis Tim Berglingre.

Két holnapi programra felhívnám a figyelmüket, hiszen a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet mindenkit szeretettel vár. Meszelics László tervező grafikus 60. születésnapja alkalmából rendezett jubileumi kiállítás megnyitóra. Szeptember 9-én szerdán 19 órakor nyílik meg Lendván a Bánfi Központban. A jubileumi tárlat válogatást mutat be Meszelics László plakátjaiból és egyéb grafikai alkotásaiból. Átfogó betekintést nyújt több évtizedes tervező grafikusi munkásságába. Egyébként a kiállított művek alkotói világának sokszínűségét, valamint a tipográfia, a képi elemek és az egyéni vizuális megoldások sajátos találkozását tárja a látogatók elé. A kiállítás egyébként lehetőséget kínál arra is, hogy közelebbről megismerjük azt az alkotói gondolkodást és grafikai látásmódot, amely Meszelics László munkásságát meghatározza. A kiállítást Meszelics Júlia design orientikus és kurátor fogja megnyitni majd holnap este 7 órakor, a helyszín tehát a Bánfi Központ. És szintén holnap lesz egy rendezvény, kicsit korábban, ugyanis a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi estjére kerül sor szerdán, 17 órai kezdettel a Lendvai Könyvtár olvasó termében. Mindenkit szeretettel várnak. A helyi magyarság képviseletében Bence Lajos, József Attila díjas költő műveiből készült vers és próza összeállítás

lesz hallható az MMA rendes és levelező tagjain kívül. A szerzők és Császár Angéla Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész előadásában. A zenei közreműködő pedig nem más, mint Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdal énekes. Mindenkit szeretettel várnak erre a holnapi irodalmi tagozatnak az irodalmi estjére. Délután 5 órakor kezdődik a Lendvai Könyvtár olvasótermében.

Egy vasárnapi program lehetőség, ez most már gyakorlatilag rendszeressé válik, de aki esetleg még nem próbálta, akkor szeptember 13-án vasárnap 10 és 12 óra között érdemes elmenni a Bakónaki tóhoz, és erdőfürdőt venni, erdőfürdő kikapcsolódáson részt venni. Ez egy különleges erdei élmény lassú sétával, kapcsolódással a természettel. Nagy Éva vezeti a túrát, ő képzett erdőfürdő vezető, és mindenkit szeretettel vár, tehát most hétvégén, szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10 órától, 10 és 12 óra között zajlik egyébként ez az esemény. De egy picit előbbre tekintünk már, akkor lesz Diófesztivál szeptember 19-én Dobronakon, ami azt jelenti, hogy az jövő hét szombat 14 órától várnak mindenkit a Dobronaki Györgyházhoz. A fesztivál keretében diópálinka minősítése is sor kerül, a mintákat szeptember 18-áig várják. És hogy mi minden szerepel a programban, lesz gasztroterasz, hagyományos diós buktával, diós darás fészekkel, ez sütik kemencében, lesz bemutató, hogy hogyan készül, és meg is lehet kóstolni. A kézműves udvaron pedig dióból készítenek díszeket, lesz fakörhinta, népi fajátékok, tehát kifejezett családi program, ez a Diófesztivál. Ez lesz az udvaron, a Pajtában pedig 16 órától az Új Muravidék Citera zenekar és a dobronaki nótázók lépnek fel. 17 órakor lesz a diópálinka minősítésének az eredményhirdetése, és 17 óra 15 percről a gasztroteraszra várnak mindenkit, ahol egy kötetlen beszélgetés mellett helyi diós ételeket és a diópálinkát is meg lehet kóstolni. Ugyanebben az időpontban, szeptember 19-én 8. Kisfalusi Bogrács Fest, a kisfalui falu otthon előtt kellemes napot lehet együtt tölteni, délután 1 órakor kezdődik a program, ahova mindenkit szeretettel várnak, tehát Kisfalu idén is megszervezi a 8. Bogrács Festet, várják az érdeklődőket. Aki pedig ezen a hétvégén szeretne egy kicsit kikapcsolódni és más gasztronómiai élményt magába szívni, idén jubilál, a Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál szeptember 11 és 12 között rendezik meg Nagy Kanizsa szívében 20. alkalommal, és hát minden lesz, ami a Dödölléhez kapcsolódik, reggel 8-tól délután 5 óráig a főtérem. 12-én szombaton a Vénusz, a Venesz díjas mesterszakács Prikri József fővédnökségével amatőr csapatok mérik össze tudásukat. Ez lesz a leglátványosabb és leginkább sok embert vonzó eseménye ennek a fesztiválnak, de nagyon sok fellépő lesz, és az a lényeg, hogy ezeket a koncerteket ingyenesen nézheti meg és hallgathatja meg bárki, hiszen a Dödölle fesztiválhoz zenei fellépők is társulnak a nagy színpadon. Például a Zaporozsec zenekar, az Abba Tribute Show-t is meg lehet nézni, rengeteg gyerekprogram lesz, ott lesz a Griff Báb Színház, Vitéz László előadásával, lesz egy csupa csoda játékpark is, gyerekligettel, báb előadásokkal, nagyon sok kísérő programmal, bormustrákkal, folyamatos gasztronómiai kínálattal, mindenkit szeretettel várnak erre a rendezvényre is, Nagy Kanizsára.

0: let you know you're one of my kind.
1: Ez volt az Inex és Lengere, most 10:51, 9 perccel Horváth Tomival jövünk a Bangosi Brothers Company-val, de hamarosan itt lesz Bedi Krúper Lady Gaga-val, meg Demjén Ferenc is, és aztán 11 órakor természetesen lesznek friss hírek, és a következő órában jelentkezik majd a Spiritus, a műsor szerkesztője Kepéné Bihar Mária, de ami fontos, az, hogy szépen alakul a délelőttünk. 25-26 fokot mutatnak már most a hőmérők, legalábbis itt Lendván, de rápillantva az országos helyzetképre, mindenütt magasabb értékek vannak. A hajnali kissé felhős területek is most már napsütésbe váltottak át. Lenn a tengermelléken Portorosban 30 fok van, de Novagorica térségében is 27-28 fok a hőmérséklet. Hát a hét elején most még örülhetünk a kánikulának, aztán érkezik majd a kora őszi idő, mert hogy egy-két napra kánikula, szerdán még 30-35 fok, és a legmelegebb órákban erős széllel fog megérkezni a hideg front már szerdán, és többfelé okozhat eső, záport, zivatart, a front mögött pedig megérkezik a kora őszies idő, a hétvégén már csak 20-25 fok között alakul a csúcsérték. Ma viszont még 28-34 fokra készülhetünk, zavartalan napsütése, és a holnapi nap is úgy indul, hogy derülten naposan, egészen késő délutánig, és aztán érkezik majd a hideg front. Nálunk pedig a sok jó zene, úgyhogy tartsanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az EU mezőgazdasági miniszterei, köztük Janez Ziegler Kralj, szlovén tárcavezető, az Írországban zajló informális találkozón elsősorban az európai állattenyésztés jövőjét, az uniós fehérje stratégiát, valamint a kutatás és innováció szerepét vitatják meg Christoph Hansen európai biztossal. Bár az aszály és a takarmány hiány az elmúlt időszakban valóban súlyos kihívást jelentett a gazdáknak, és Janez Ziegler Kralj augusztus végén a szlovéniai Ribnica környékén tartott helyszíni szemléjén külön foglalkozott a szárazság okozta károkkal, az ír elnökség által szervezett hivatalos miniszteri egyeztetés fókuszában a strukturális fejlesztések és az állattenyésztési stratégia állnak. Az üléseken az ifjú gazdák helyzetét és a mezőgazdasági pályán maradásukat segítő ösztönzőket is áttekintik. A belügyminisztérium és közigazgatási minisztérium hétfőn közzétette a novemberi helyhatósági választásokra jogosult szavazók számát. Szeptember 7-e, amely a választások kihirdetésének napja és egyben a választási tevékenységek határidejének kezdete is. Összesen valamivel több mint 1 millió 600 ezer választásra jogosult polgár tartottak nyilván. A Lendvai Színház és Hangversenyterem pénztáránál kedden 9-től 16 óráig és szerdán délelőtt 9-től 15 óráig lehet bejegyezni a szlovén bérletek meghosszabbítását a 2026-27-es színházi idényre. Azok az érdeklődők, akik újonnan váltanák ki a bérletet, ez szeptember 10-től 12-ig tehetik meg, 9-től 15 óráig, illetve szombaton 9-től délig. A bérletára 75 euró, a nyugdíjasoknak, rokkantaknak 65 euró, diákoknak és egyetemistáknak 55 euróba kerül. Az intézmény vezetősége idén is változatos programot állított össze, amelyikben a vígjátékok mellett drámát is láthatnak Szlovénia kiváló színtársulatainak előadásában, akik Ljubljanából, Krajnból, Celjéből, Novagoricából érkeznek. Augusztusban a magyarországi fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció Magyarországon. Ellopták Pierre-Auguste Renoir 4 festményét egy franciaországi múzeumból, azonban az egyiket elejtették a menekülő elkövetők, számol be róla a BBC. Az eltulajdonított alkotások értéke 9 millió euró körül mozog. Az elkövetőket jelenleg is nagy erőkkel keresik. A nyomozás folytatódik, mondta Brian Messon polgármester, aki különösen súlyosnak nevezte az eseményeket. Kutató és mentőegységek vizsgálták át egy összeomlott kollégiumi épület romjait az indiai fővárosban, Új-Delhiben, miközben a halálos áldozatok száma 7-re emelkedett, közölték hétfőn az illetékesek. Az 5 emeletes épületben fiú kollégium működött, vasárnap omlott össze Sátyaniketánban, egy sűrűn lakott negyedben, amelyet a Delhi Egyetem egyik kampuszához közeli magándiák szállások miatt ismernek. A mentőegységek legalább 12 embert hoztak ki a romok alól, közölte hétfőn a helyszínen Rekha Gupta, Delhi főminisztere. Később a mentők egy újabb holttestet találtak hétfőn, így a halálos áldozatok száma 7-re emelkedett. Sport. A tavalyi Mariborból Isztambulba tartó jótékonysági kerékpáros túrája után, ahol több mint 15 ezer eurót gyűjtött a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei számára, Istokkocsévár október 4-én új útra indul. Ezúttal Mariborból Palermóba kerékpározik, ami ismét több mint 2000 kilométeres út lesz, jelentették be a szervezők.
2: Időjárás.
1: Ma is zavartalan lesz a napsütés, amelynek hatására 28-34 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat környékén találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.
2: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Spiritus című műsorunk szeptemberi adását hallják. Hamisítatlan őszi hangulat van. Költöző madarak, az iskolába visszatérő gyermekek. Erőt kell gyűjtenünk a betakarításhoz és a télhez. Vannak, akiknek a szavaiból, kisugárzásából erő és megerősítés fakad. Ilyen ember a Kerce Szomor református lelkész, Ozsváth Imre. Ozsváth Imre 1989-ben politikai menekültként a Ceausescu diktatúra elől érkezett Magyarországra. A Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karán végzett teológusként egyháztörténelem specializációval. 1998. szeptember 1-ével vette át a Kerce Szomori gyülekezetet, azóta is ott szolgál. 2023-tól pedig a Szlovéniai Református Keresztény Egyház lelki gondozását is ellátja. Életútja, hite, kitartása mindenki számára tanulságos lehet. Mai adásunkban a gyermekkora és a teológus évei emlékeit idézi fel. Kérem, hallgassák szeretettel!
1: Erdély közepébe a Küküllő mentén, a Kisküküllő völgyébe, annak a folyásának a közepénél van egy kis település, az a neve, hogy Csávás, bár mindenki úgy ismeri, hogy Szász Csávás. Harmóniájáról, énekeiről és zenészeiről híres, valamint a boráról, szőlő vidék, bortermő vidék, maga Küküllő nagyjából 120 km borvidék. Onnan származom, a település neve Csávás. Csávás Erdély közepébe egy szintiszta magyar falu volt. Egy család volt, aki román volt, ők voltak a állatpásztorok, a marha, még volt konda, disznópásztorok, és ők voltak azok, akik a települést szolgálták, azon kívül mindenki református magyar volt. Sőt, ez a román család is református lett, például nagyapám volt a gyermeknek a keresztapja, mert ő volt a gondnok. Egy olyan településen nőttem fel, ahol a harmónia meghatározta az élet minden területét. Harmóniában Istennel, harmóniában egymással, harmóniában a hagyományainkkal, és harmónia az éneklésben. Tehát egy gyönyörű, szép harmónia az, amiben én beleszülettem. A családom rövid, debb története azzal kezdődött, vagy azzal a felütéssel említeném meg, hogy az 50-es években, sőt inkább az 50-es évek végéig gyakorlatilag elvették a vagyonát, mindenüket. A családom négy ágból származik, Pálosi, Ozsváth, Székely és Szatmári. Ebben a családban, ahol felnőttem, az értékrendünk teljesen világos volt. Nagyapámék, nagyszüleim, szüleim úgy nőttünk fel, úgy neveltek minket, hogy minden, ami van, a létezésünk is Istennek köszönhetjük, mert egyedül csak ő az, aki megtartott bennünket. Tehát a feltétel nélküli Isten szeretetünk volt az első, amit átadtak nekünk. Ez a család, amiben beleszülettem, a tisztelet, becsület és szeretet ragyogott fel belőle. Mindenkit tiszteltek, szerettek, mint ahogy őket is. Mert a Szentírás azt mondja, amit vetsz, azt fogsz aratni. Azt cselekedd, amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. És a családomban megtanultam, és kialakult a világ nézetem is, a világ értékrendem is. Ez meghatározta a gyermekkoromat, majd később az ifjúságomat és egész életemet. Isten, haza, család. Ez a sorrendje a mi családi értékrendünknek. És hárman voltunk testvérek, vagyunk testvérek, nővérem, bátyám meg én, ők reál irányítottságúak voltak, én meg humán. Ők nagyon szerettek matematikát, feladatokat megoldani, én meg szerettem olvasni és verseket tanulni.

0: vajon hogyan ébredt lelkészi hivatására ebben a közegben az ifjú Ozsvát Imre?
1: Nos, ez egyértelműen belegyökerezik a családi neveltetésbe. De az Isten szeretete feltétel nélküli volt, és mindig első volt. Szüleim, nagyszüleim a legegyszerűbb munkát se kezdték úgy el, hogy ne imádkoztak volna. Ha más nem, legalább annyit, Istenem, segíts meg. Vagy amikor befejezték a munkát, vagy a napot, hála legyen Istennek, hogy ez is megvan. Így nőttünk föl, tehát benne voltunk Isten vonzásában, Isten tenyerébe, Isten kezébe. És ez nekem egyáltalán nem jelentett semmiféle idegenséget, vagy nem kellett utólag megismerni, mert vele ezzel együtt nőttem fel. És ezen kívül ott volt a végtelen gazdag hagyomány, amit a településünk ma is őriz, énekeiben, dalaiban, szokásaiban, egymás iránti tiszteletükben és szeretetükben, hűségükben. Csak mondok egyet, gyerekkoromban ismeretlen volt a vállás. Maga az a tényleg vállás ismeretlen volt, valamint az öngyilkosság. A településünkön alig volt öngyilkosság az elmúlt 100 évben. Tehát egy teljesen egészséges és csodálatos környezetben nőttem fel, olyan lelkipásztorokkal és tanítókkal, akik rendkívül odafigyeltek a gyerekekre, a fiatalokra, mert voltunk is, és rendkívül odafigyeltek a település, a gyülekezet hagyományaira, programjaira, építésére, tanítására, csak úgy mondom, 150

Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi folyamatosan az elveszés tudatában éltük az életünket. Megmaradunk-e? Ez volt a nagy kérdés. Tehát a szózatos élet az nálunk a mindennapi élet volt. Amit a szózat az ember szívére tesz, egy magyar szívére, nálunk azt minden nap meg kellett élni. Ez volt a Ceausescu rendszer. Innen indultunk, innen kellett meghatározni önmagamat, és azt, hogy mi akarok lenni. És nem azt mondom, hogy én folyamatosan lelkész akartam lenni, hanem azt mondom, hogy Isten mindig arra terelt, hogy lelkész legyek, de ezt már most tudom, nem akkor. Akkor még csak úgy gondoltam, hogy miért büntet engem? Miért kell ezeket mind átélnem? Ma már tudom a választ. Meg kellett tanulnom az alázatot, a szelídséget, a türelmet, a hosszú tűrést, az Isten ügyéért való szenvedést, ha kell, meghalni is. Na, a hitnek ez az arany középpontja.

Nagyon érdekes ez az időszak, ugyanis ami Jugoszláviába, Jugoszlávia területen a 40-es, 50-es években lezajlott, a Ceausescu rendszerbe a 80-as években zajlott. Mondhatni, egy 30 év késéssel éltem át ugyanazt, mint ami Jugoszláviában volt a 44, 45, 50-es időkig, vagy Szlovénia területén, ahol tudjuk, hogy ezelőtt 70 évvel, Hrastovectől elkezdve, Maribor melletti ásatások, stb. Barlangokban, amiket most föltárnak, hogy Jugoszlávia úgy kezdődött, hogy körülbelül 500 000 embert gyilkoltak meg. Ebből körülbelül 150 ezret a mai Szlovénia területén. Mi ezt a kort 80-75-től 89-ig éltük meg. Mintegy 30 év késéssel. Nekem a mi korunkban a politikai üldöztetés az mindennapi volt. Kiváltképpen az értelmiség, a papok, ugye mérnökök, orvosok tekintetében napi szinten volt az üldözés. Én gimnazista, vagy liceumista voltam, mert úgy hívták, hogy liceum a középiskolát. Liceumista koromban a 16. életévemet a Duna csatornánál töltöttem. Szeptember 1-én elvittek bennünket, és karácsonyra értünk haza. Az iskolából 14-ünket vittek el. Nagyon érdekes és nagyon megható volt, amikor nagyjából 20 év után találkoztam a püspök úrral, Csia Kálmánnal, és Csia Kálmánnal beszélgetve, hogy te hol voltál. Mondom, hogy milyen helyszíneken, így csinál, Istenem, Imre, te pont ott voltál, ahol én. Csak ő az 50-es években, én meg a 80-as években. Tehát a Ceausescu rendszernek minden poklát átélték az akkori emberek. A Duna csatorna építésénél, különböző munkáknál a koncentrációs munkatáborokba vitték el, fél évekre, vagy akár több időre is az egyszerű embert is, fiatal gyermeket, mindenkit, politikai elítélteket kiváltképpen, és mindenféle elítélteket. A Parta Álba, Fehér Kapunál volt az elosztó központ, tehát ott volt egy börtön, és a börtön

börtönbe kerülőket, politikai és egyéb bűncselekményeket elkövető embereknek onnan volt az elosztása, és a Dunacsatorna területén dolgoztatták őket koncentrációs táborokba. Hát én is oda kerültem, majd utána 2 évre megint, 20 éves koromban. Úgyhogy átéltem azt, hogy mit jelent másodrangú állampolgárnak lenni egy olyan hazába, ahova oda születtem. Tehát nem voltam egyenrangú a többiekkel, a magyar ember másodrangú állampolgár volt saját hazájába, ott, ahol született, és ez rányomta a bélyegét mindenfajta gondolkodásunkra, legalábbis az enyémre. De hálát adok Istennek, mert mindvégig velem volt, és megtanultam azt, amit elvárt tőlem, hogy ilyen körülmények között csak egy szavamba került volna, hogy megtagadom Istent, és békén hagynak. Sőt, előmenetel. De nem. Ott sem. Akkor kell kiállni, amikor a legnagyobb szükség van rád. Ezt meg kellett tanulnom. Mert a székely vérem mindig kísért. Előbb ütnék, mint szólnék. Ez a háborgó lélek. Nos, ezt meg kellett tanulnom, hogy nem. Jézus azt mondja, a harcon csapnak, tartsd el a másikat is. Aki a régi törvény szerint szemet szemért, fogat fogért, mondja Jézus, ez a régi törvény. Az új törvény, amit én adok a szívetekbe, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Hát ezt kellett megtanulnom abba az időbe. Nem volt egyszerű, és nem volt könnyű. Borzasztó mi volt abban az időben.

A családunk mindig is a legnagyobb istenhittel élte az életét, tehát nálunk olyan nem volt, hogy vasárnap nem megyünk templomba. Tehát ez teljesen természetes volt, hogy vasárnap az emberek két irányba mennek. Az alszeg jön felfelé, a felszeg megy lefelé a templomba. Mert hálaadás. Mi konkrétan éreztük, hogy mit jelent az, hogy megéltük vasárnapot. Az valóban hálaadás ünnepe volt. És öröm volt együtt lenni a közösségbe. Öröm volt együtt énekelni. Együtt elbeszélgetni istentisztelet előtt, istentisztelet után. Ráadásul olyan lelkészekkel, mint Nagy László, aki tudományossága messze meghaladta a településünknek az igényeit. Később Kolozsváron főkönyvtáros lett a teológián, valamint dogmatikát, etikát tanított egyetemi professzorként. Hát ő volt nálunk a lelkész, csak úgy mondom. Olyan tanítók, akik az oltástól elkezdve az injekciózáson keresztül mindent végeztek, mert akkor még nem volt olyan egészségügyi ellátási rend. Állatok, emberek tekintetében. Tehát egy élő közösségbe születtem, és amikor elmondtam, hogy mi szeretnék lenni, édesanyám így összecsapta a kezét, és azt mondta, hogy jaj, fiam, te ebben meg fogsz bolondulni. Mert komolyan üldözték azokat, akik papok akartak lenni. Tehát amikor megtudták, hogy pap vagy, akkor általában, ha pap akarsz lenni, akkor általában azok meg akarták akadályozni, hogy érettségi vizsgád legyen. De ne legyen érettségit. Ha nincs érettség, akkor nem lehet menni egyetemre. Hát ezzel el is próbálkoztak, mint kiderült, később megtudtam az osztálytalálkozón, az angol tanárnő mondta el, meg a francia tanárnő, hogy mit küzdöttek értem, ki volt adva, hogy meg kell buktatni, miközben a dolgozatom az messze jobb volt, mint a 9-es, tehát a 4-es és 5-ös szint között volt a dolgozatom, és azt kérték tőlük, hogy minősítsék egyesnek, hogy ne teljen meg az érettségim, és ők nem tették meg. Fenyegették őket. Akkor sem tették meg. Így aztán végül is meglett az érettségim. Olyan román emberekkel nőttem fel ebbe az iskolába, akik mai napig jó barátaim. Ők is ott voltak velem ezekben a büntető táborokban, koncentrációs táborokban, jó néhányan. Ma is tiszteljük egymást, ma is mindent megtesznek azért, hogy csávásul, ha valaki bemegy hozzájuk, orvosok most ezek az emberek legtöbbje, ha látják, hogy csávási, akkor azt mondják, hogy Osváth Imre miatt magának kedvezmény jár. Mert ott is csak azt adtam, amit én kaptam ettől a közösségtől, és ők ezt látták. Nos, mikor a családom ezt megtudta, akkor azt mondták, hogy hát ez végtelen tudást igényel. A legmagasabb pontszám kellett ahhoz, hogy valaki bejusson a teológiára. 146-an felvételiztünk két helyre. Kettőre. Mert az állam két helyet biztosított teológus hallgatónak az Erdélyi Egyházkerületből, kettőt pedig a nyugati erdélyi részeknek, a Királyhágó melléki egyházkerületnek, négy, összesen négy teológus volt egy évfolyamban. És mentek nyugdíjba 100 fölött. Tehát ez volt az egyik technika, hogy hogyan nyírják ki a lelkészi kart, és hogyan hagyják lelkészek nélkül a magyar falvakat, településeket, lelkipásztorok nélkül. És akkor elkezdtem románból kiváltképpen, órákat vettünk, és felkészültem román nyelvből, meg francia nyelvből, latinból, meg magyar nyelvből. A bibliai részeket, azok rendben voltak. Ezeket mind föl kellett készülni belőle, hogy a vizsgákon átmehessen az ember.
Aztán édesapámék mindent megtettek, hogy én ezt el tudjam végezni, de nem sikerült, mert végül is azt is utólag tudtuk meg, hogy a Securitate éppen azért, ami az államrend megbontása és satöbbire tett kísérlet miatt ugye nyakamba varták a politikai üldöztetést, az gyakorlatilag megtiltotta, hogy engem fölvegyenek. Többek közt a teológián 4 professzor is beépített ügynök volt. És azok azt engedtek át, akinek engedélye volt, hogy fölvegyék. Ezt utólag tudtuk meg, mert akkor nem tudtuk, hogy mi a gond. Laci bácsi volt, Nagy László, aki később aztán etika és dogmatika professzor volt a teológián, ő készített föl engem. Nagyapám volt a főgondnoka, tehát a családunk jó barátja. Így Kolozsvárra nem tudtam bejutni, és mikor megszöktem, mikor aztán újra el akartak vinni, akkor 89. március 5-én éjszaka átszöktem a határon, és már itt Budapesten felviteliztem 89-ben, és úgy, hogy nem volt még Bibliám se, énekeskönyvem se, végrendeletem volt, meg a ruhám, meg egy táskám, és Budapesten felvételiztem, és Budapesten azonnal föl is vettek. Budapesten végeztem az egyetemet.

Kedves hallgatóink, bár adásidőnk a végéhez közeleg, Osváth Imre életútjának bemutatása ezzel még korán sem ért véget. Következő adásunkban az őrségben betöltött lelkészi szolgálatát ismerhetik meg bővebben. Kérem, akkor is tartsanak velünk. Magam és szerzőtársam dr. Lendvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Györkös Gorán nevében is búcsúzom önöktől. A Spiritust és benne Kepéné Bihar Máriát hallották.

Saving All My Love For You énekelte Whitney Houston, egy gyönyörű hang egy csodálatos énekesnőtől. Most 11 óra 43 perc van, és bizony emelkedik ám az a hőmérséklet, nem is akárhogyan, gyors léptekben, így lendván 27-28 fok van már most. Nem érezni egyébként ezt a 27-28 fokot, egy picit elkezdett lengedezni a szél, és helyenként erősödik is, ez fogja enyhíteni a délutáni 30 fok körüli értékeket, és azt gondolom, hogy erre szükség is van, hiszen a hosszú nyárban és a hosszú hőhullámokban már kifáradt a szervezetünk, és talán még ezt a 27-28 fokot is nehezebben viseli. Ilyenkor mindig belegondolok abba, hogyha kisiskolás lennék, akkor mennyire nehéz lehet az iskolapadban ülni, és vágyakozva kifelé nézni az ablakon. Kint gyönyörű napsütés van, nyárias meleg, és ilyenkor szerintem nehezebb azért koncentrálni. De hát még a hét elejénél tartunk, hiszen szeptember 8-a van kedd, viszont dél felé közelít az óra, úgyhogy egy picit még zenélünk, és én is visszajövök, de már csak egy elköszönés erejéig. Egyébként, ha az időjárást nézzük, akkor a következő 24 órában, bő 24 órában még ilyen nyárias időt kapunk, sőt, holnap a mainál egy picit melegebb lehet, és egy nagyon erős szél fogja jelezni az érkező hidegfrontot holnap délután. Van, ahol egy picit előbb, van, ahol később érkezik meg, de a mostani számítások szerint valamikor a délutáni órákban éri el térségünket, és estétől okoz majd helyenként záporokat, illetve zivatarokat. És csütörtöktől változik majd az időjárási helyzetkép is, hiszen a nyárias meleg után jön a hidegfronttal együtt a gyors lehűlés, a hétvégén már csak 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. És nyilván sokan kíváncsiak arra, hogy vajon mit hozhat a szeptember. Hát ugye ez egy átmeneti időszak a nyári forróságból az őszi csapadékosabb, hűvösebb napok felé, de hogyha 2026. szeptember első hetét nézzük, akkor ez sem az szokványos, viszont a hosszú távú prognózisok nagyon bizonytalanok. Azt mutatják, hogy idén is a szokásos időjárási változékonyságra kell készülni, ami azt jelenti, hogy szeptember második felében is lehetnek átmenetileg majd egy-két napra ilyen 30 fok közeli értékek, de várhatóan a hónap második felétől beáll ez a 16-23 fok nappali hőmérsékletként, és ha hinni lehet a meteorológiai előrejelzéseknek, akkor növekszik a csapadékhajlam is, amire meg egyébként nagy szükség van. Remélem a zenére is, úgyhogy a folytatásban a To Beat or Not To Beat formáció jön, de itt lesz hamarosan a V-motorok is.

És a végén itt maradt a kérdés, hogy miért, ez volt a V-motorok felejthetetlen slágere, a Miért című dal, ezt hallhatták az iménti percekben, és remélem, hogy ez a dal is megadta a kezdőlöketet a keddi nap folytatásához. Én mára köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy maradnak velünk, mert néhány perc múlva érkeznek már a legfrissebb hírek, egészen pontosan a hírösszefoglaló a Déli Krónika, és hamarosan már a délutáni műsorvezető veszi át a stafétát. Ő Donner Tíma, és várja önöket egészen este 7 óráig. Mi pedig köszönjük szépen a délelőtti figyelmet. Király Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Buglárka válogatta, nevükben köszön el a délelőtti műsorvezető. Cseresnyés Tünde kívánok önöknek, szép napot, viszont hallásra holnap reggel 5:30-tól.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Donner Tíme a műsorvezető és Oleté Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Király Tomislav hangtechnikus biztosítja. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
2: A határon túli szlovénekért felelős miniszter hétfőn látogatást tett a Rába vidéki szlovén közösségnél.
1: Kedden jelentősen drágultak az üzemanyagok Szlovéniában.
2: Orbán Anita külügyminiszter 10 oroszt szólított fel, hogy hagyják el Magyarországot.
1: Több ezer tisztelője jelenlétében hétfőn eltemették a srebrenicai mészárost.
2: Írországban tanácskoznak az EU mezőgazdasági miniszterei.
1: Nepál hétfőn gyásznapot tartott a pusztító augusztus 26-ai árvizek áldozatainak emlékére. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre. Szlovén rovatunkat egy nemzetiségi témával indítjuk. Tartsanak velünk a folytatásban, is számítunk figyelmükre.

0: Szuzanna Lepšimenko, a szlovén nemzetiségi politikáért és a határon túli szlovénekért felelős miniszter szeptember 7-én hétfőn látogatást tett a Ráva vidéki szlovén közösségnél Magyarországon. A minisztert a látogatásán elkísérte Helena Jaklics államtitkár, Anzsej Frang és magyarországi szlovén nagykövet és Dubravka Sekoránya Szent Gotthárdi főkonzul.
1: A miniszter hangsúlyozta, új munkahelyek teremtésére van szükség a Rába vidéken, hogy a fiatalok a szülőföldjükön maradhassanak ahelyett, hogy Budapestre vagy Ausztriába költöznének. A tárgyalófelek kiemelt figyelmet fordítottak a kétnyelvű iskolák megfelelő pedagógus képzésére és szakember ellátottságára. Megvitatták a helyi szlovén identitás, valamint a szlovén nyelv megőrzésének aktuális feladatait az országos szlovén önkormányzat és a szlovén otthon képviselőivel.
0: A folytatásban már itthonról. A tervek szerint halad a 2026-os költségvetés felülvizsgálata és pótköltségvetési kereteinek kidolgozása. A Jánosa kormány elfogadta a kiinduló pontokat az idei állami költségvetés módosításához, és hivatalosan is megemelte a tervezett kiadási plafont 17,7 milliárd euróról 18,4 milliárd euróra.
1: A megnövekedett kiadások hátterében elsősorban a védelmi kiadások emelése, cél a GDP 2%-ának elérése, valamint az Európai Uniós forrásokhoz kapcsolódó társfinanszírozások biztosítása áll. A tervek alapján a kormány szinte az összes minisztérium forrásait megemeli a felülvizsgált büdzsében, hogy kezelni tudják a megváltozott gazdasági trendeket és az államháztartási igényeket. Bár a kiadási plafon nőtt, a pénzügyminisztérium folyamatosan egyeztet a költségvetési tanáccsal, hogy a módosítások a valós gazdasági folyamatokat tükrözzék, és a hiány kontroll alatt maradjon a szigorúbb uniós szabályozások mellett is. Az STA közben úgy értesült, hogy a pótköltségvetés kormány általi jóváhagyása csütörtökre várható.
0: Kedd 0 órától jelentősen drágultak az üzemanyagok Szlovéniában. A hatósági szabályozás alá eső autópályákon kívüli benzinkutakon a dízel és a fűtőolaj ára újabb történelmi csúcsot döntött.
1: A gázolaj literje 12,8 centtel drágult, így újonnan 1,94 euróba kerül. A benzin is drágább lett, mégpedig 5,1 centtel, így mától 1,67 centért tölthetjük autónkba literjét. A fűtőolaj literenként kénti ára 13,2 centtel emelkedett, újára 1,54 euró lett. Szlovéniában két heti ciklusokban határozzák meg a maximált árakat a világpiaci trendek alapján, az autópályák melletti kutakon viszont szabad áras maradt a rendszer. A legutóbbi, augusztusvégi rekord után a mostani emelés különösen a gázolajat használó autósokat érinti érzékenyen.
0: A palesztin barát Hind Rajab alapítvány büntető feljelentést tett a szlovén rendőrségnél és az államügyészségnél Gideon Szár, izraeli külügyminiszter ellen. A jogi lépésre közvetlenül az izraeli tárcavezető tervezett szlovéniai látogatása előtt került sor, amelynek keretében a politikus az új ljubljanai izraeli nagykövetség hivatalos megnyitóján vesz részt.
1: Az alapítvány háborús bűncselekményekkel, népirtással és kínzással vádolja a minisztert a gázai katonai műveletek során játszott szerepe miatt. A dokumentum külön kitér a Kamal Advan kórház elleni támadásokra és az intézmény igazgatójának fogvatartására, valamint az élelem, víz és egészségügyi segélyek korlátozására. A beadvány a szlovén nemzeti jogra, valamint az egyetemes joghatóság elvére, a Genfi egyezményre és a Nemzetközi Büntetőbíróság római statutumára támaszkodik. A szervezet felszólította a szlovén hatóságokat, hogy indítsanak hivatalos nyomozást és akadályozzák meg, hogy Gideon Szár a diplomáciai mentelmi jogát pajsként használva elkerülje a felelősségre vonást. A szlovén hatóságok részéről egyelőre nem érkezett hivatalos megerősítés arról, hogy eljárást indítottak volna az ügyben, és az izraeli külügyminiszter sem reagált nyilvánosan a feljelentésre. Nem ez az első eset, hogy az alapítvány jogi úton támadja Szárt, korábban Brüsszelben és Londonban is tettek ellene hasonló jogi lépéseket az utazásai előtt.
0: Megemlékezéssel és miniszterelnöki felszólalással kezdődött ma a Magyarországgyűlés ülése.
1: A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a büntetés végrehajtás napjáról való megemlékezéssel kezdődött, amit 1996 óta Szent Adorján napján tartanak. A megemlékezés után Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása következett. A határozathozatalok között a parlament dönt a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, továbbá az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosításáról. A parlament megválasztja a független közmédia testület tagjait és elnökét, valamint elkezdi az idei költségvetés módosításának vitáját.
0: Az orosz nagykövetség 10 munkatársa is olyan tevékenységet folytatott a magyar hatóságok értékelése szerint, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható, írta közösségi oldalán Orbán Anita külügyminiszter kedden.
1: Hozzátette, utasítására a külügyminisztérium illetékes vezetője ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.
0: Az osztrák kormány hivatalosan is jelezte, hogy az Európai Bizottság közvetlen egyeztetést folytat Magyarországgal a paksi fenéküszöb miatt. A Duna Bizottság is részt vesz a tárgyalásokban, a Dunamenti országok pedig közös álláspontot küldtek a magyar miniszterelnöknek.
1: Az osztrák parlament idén februárban egyhangú határozatban szólította fel a kormányt a Paks 2 elleni további fellépésre. A mostani fenéküszöb építés kapcsán a Dunamenti belvízi hajózás és logisztika érdekvédelmi szervezete, a Pro Danube International is nyílt levélben fordult az Európai Bizottsághoz, biztonságos és tervezhető hajózást kérve. Ausztria régóta és következetesen ellenzi a paksi atomerőmű bővítését. Bécs korábban pert indított az Európai Bizottság Paks 2 állami támogatását jóváhagyó határozata ellen. Ebben az ügyben az Európai Unió Bírósága 2025. szeptemberében Ausztriának adott igazat és megsemmisítette a bizottsági döntést.
0: Katonai tiszteletadás mellett eltemették hétfőn Belgrádban Ratko Mladicot, a boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokát, akit a hágai törvényszék népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt.
1: Mladicot a Topcsider temetőben 1994-ben elhunyt lánya Anna sírja mellé temették el. Koporsóját szerb és boszniai szerb zászló borította. A temetésén családtagja, egykori katonatársai, veteránok és több ezer tisztelője mellett szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek. A búcsúztatáson részt vett Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság legnagyobb pártjának, a Független Szociáldemokraták Szövetségének elnöke, valamint Nenad Vujic szerb igazságügyi, Nikola Selaković kulturális és Bratislav Gašić védelmi miniszter. Jelen volt Alekszandr Bocan Harčenko, belgrádi orosz nagykövet és Alekszandr Vučić szerb elnök fia, Danilo is. A népirtással elítélt Mladic egészségi állapota egy ideje súlyos volt, Hágában érte a halál, ahonnan nem engedték haza korábban gyógykezelésre. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai nemzetközi törvényszék 2017. novemberében hirdetett ítéletet a Balkán mészárosaként is emlegetett Mladic ellen, a délszláv háború idején a bosnyákok ellen elkövetett etnikai tisztogatás ügyében. Vezetésével a boszniai szerb hadsereg 1995. júliusában előre kitervelten és módszeresen mészárolt le mintegy 8700 bosnyákot, főleg férfiakat és fiúkat Srebrenicában. A cél a muszlim közösség kiirtása volt. A délszláv háborús bűnöket kivizsgáló törvényszék több ítéletében népirtásnak minősítette a boszniai szerb erőgyilkosság sorozatát. A történteket a II. Világháború óta Európában elkövetett legszörnyűbb mészárlásnak tartják. Szerbia, amely az Európai Unió tagjelölt országa, éles bírálatok keresztüzébe került Mladic halála utáni megtiszteléséért. Az EU bővítésért felelős biztosa Martakos lemondta soron következő szerbiai látogatását tiltakozásul, azzal érvelve, hogy a halála körüli dicsőítés összeegyeztethetetlen azokkal az értékekkel, amelyekre az uniós csatlakozás útja épül.
0: Az EU mezőgazdasági miniszterei, köztük Janez Ciglar Kralj, szlovén tárcavezető, az Írországban zajló informális találkozón elsősorban az európai állattenyésztés jövőjét, az uniós fehérje stratégiát, valamint a kutatás és innováció szerepét vitatják meg Christoph Hansen európai biztossal.
1: Bár az aszály és a takarmányhiány az elmúlt időszakban valóban súlyos kihívást jelentett a gazdáknak, és Janez Ciglar Kralj augusztus végén a szlovéniai Ribnica környékén tartott helyszíni szemlén külön foglalkozott a szárazság okozta károkkal. Az ír elnökség által szervezett hivatalos miniszteri egyeztetés fókuszában a strukturális fejlesztések és az állattenyésztési stratégia állnak. Az üléseken az ifjú gazdák helyzetét és a mezőgazdasági pályán maradásukat segítő ösztönzőket is áttekintik.
0: Itt jegyeznénk meg, Damian Angel, Muraszombat polgármestere hivatalos javaslatot küldött a mezőgazdasági minisztériumnak az agrártárca egy részének Muraszombatba való áthelyezésére. Azt írta, hogy Szlovénia legfejlettebb mezőgazdasági régiójának gazdasági központjaként ez a város logikus helyszín lenne az állami mezőgazdasági igazgatás egy részének. Úgy véli, hogy ez jelentős lépés lenne a decentralizáció felé is. Több ezren tüntettek hétfőn Berlinben a Brandenburgi kapunál a szélsőjobboldali alternatíva Németországnak ellen. A párt Sachsen-Anhalt tartományban aratott választási sikerét követően.
1: A tüntetők egyebek között a fasizmus nem alternatíva, és állítsátok meg az AfD nácikat, vessetek véget a rasszizmusnak és a társadalmi megszorításoknak feliratú transzparenseket tartottak fel. A tömeg pedig azt skandálta, hogy közösen a fasizmus ellen. A rendőrség nagyjából 5000 főre becsülte az egyébként békés demonstráció résztvevőinek számát, míg a szervezők mintegy 14000 főre tették a megmozduláson megjelentek számát.
0: Záróhírünkben arról, hogy Nepál hétfőn gyásznapot tartott a pusztító augusztus 26-ai árvizek áldozatainak emlékére. A kormányhivatalok félárbocsra engedték a zászlókat, a családtagok pedig gyászszertartásokat végeztek.
1: Hétfőn volt a 13. nap azóta, hogy az árvíz Nepálban és Tibetben több mint 1300 ember életét követelte, és mintegy 5000-en, köztük külföldiek eltűntek Nepál katasztrófavédelmi ügynöksége szerint. Az, hogy a hétvégén három munkást sikerült mélyen az alagutakból kimenteni, új reményt adott további túlélők megtalálására. India, Kína, Dél-Korea és az Egyesült Államok speciális mentőcsapatai kutatják át a törmeléket, a megrongálódott létesítményeket és az alagutakat a projektek területén abban a reményben, hogy túlélőkre bukkannak.
2: Sport.
0: A Celje Pivovarna Laskó egyből egy feszült hangulatú rangadóval indítja a megújult, immár 24 csapatos EHF kézilabda bajnokok ligája 2026-27-es szezonját. A C csoportos szlovén együttes szeptember 9-én szerdán 18 óra 45 perckor lép pályára a HC Zagreb vendégeként Horvátországban. A zágrábiak mellett a dán Aalborg Handbold és a francia sztárcsapat a Paris Saint-Germain szerepel még ebben a négyesben. Két héttel ezelőtti autóbalesete után Tara Davis Woodhull, a női távolugrás olimpiai és világbajnoka úgy döntött, hogy lezárja a 2026-os idényét, így kihagyja a most hétvégén esedékes budapesti atlétikai világdöntőt. A 27 éves amerikai távolugró a múlt héten még azt tervezte, hogy visszatér Budapesten, ahol 3 éve második lett a világbajnokságon. Ezt követően 2024-ben már aranyérmes lett a Párizsi olimpián, majd a 2025-ös VB-n is. Az atlétika új típusú háromestés versenyét, amelyen 10 millió dollár lesz az összdíjazás, péntektől vasárnapig rendezik a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.
1: Időjárás. Ma is sok lesz a napsütés, amelynek hatására 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai nap első hír összefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást, Donner Tímea délutáni műsorvezető társaságában.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Zsédenyi Adrián felvétele szólt az iménti percekben, 6 perccel vagyunk 4:15 után, kedd délután van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és ma is számítunk figyelmükre, a szokott időig este 7 óráig tart ma is a vezetett műsor, és szeptember 8-án a mai napon nagyon sok jeles nap van, például ma van a Limfóma világnapja, aztán Szent Adorján és társai napja, kisasszony napja is ma van, aztán az írni-olvasni tudás nemzetközi napja, a büntetés végrehajtás napja és a fizioterápiás világnap. Ennyit röviden a kalendáriumból, egy-kettőt majd említünk a délután folyamán, de természetesen a zenéké lesz a főszerep, ahogy most a folytatásban is. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Györkös Gorán lesz, a műsorvezető pedig Donner Tímea. Kellemes délután kívánunk mindenkinek!

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a lány.

0: időjárás. Körülbelül két napig tart még a szeptemberi nyár, írja az előrejelzés, nem túl derűlátóan, lássuk, hogy hogy alakul majd a helyzetkép, illetve az előrejelzés. Derült az ég az ország felett, szép napos időben van ma részünk, 30 fok körüli a hőmérséklet, és még emelkedhet is akár. A főváros környékén 28 fok van, Maribor 29 fokos, Muraszombat úgy szintén, Koper 31 fok, a Kredaricán is 15 fokot mértek. Gyenge a légmozgás, és még melegebb lehet, 28-34 fok között alakulhatnak a maximum értékek. Ma délután éjszaka is nagyrészt derült lesz az ég felettünk, holnap már több lehet a felhő, és holnap délutánra érkezik a változás, nem is lesz ennyire meleg már a holnapi napon, úgyhogy lehet, hogy két napunk sincs hátra a szeptemberi nyárból. Minden esetre holnap estére mutatnak jelentősebb csapadékot, de már napközben alacsonyabb értékekre számíthatunk, 30 fok alattiakra. Csütörtökön meg pláne, akkor a 20 fokot sem éri el majd a maximum érték. Felhős, borongós időre készülhetünk, és esősre is. Majd csütörtökön tehát, de térjünk vissza a mai naphoz. A helyzetképet elmondtam, élvezzék a napos meleg időt így szeptember elején. Ami Magyarország időjárását illeti, ott is egyelőre még napos időre, kánikulai melegre lehet készülni akár. Felhő alig lesz az égen, csapadék nem várható, a déli eszél helyenként megélénkülhet. 29 fokot mutatnak a hőmérők Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Szombathelyen és Budapesten is. 32-34 fokra lehet készülni ma délután, aztán szerdán. Napközben napos idő várható, délután pedig nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, és szórványosan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. A Dunántúlon időnként erős lehet majd az északnyugati szél, az érkező hidegfront hatására élénkül meg a szél is egyébként, de előtte még tetőzik a meleg, délután 30-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön aztán már több felhő lesz felettünk éppen a hidegfront miatt, elszórtan fordulhat elő eső, illetve zápor, az északkeleti tájakon zivatar is kialakulhat. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk lesz, de a főváros környékén, illetve a Dunántúli középhegységben erős széllökések is lehetnek. 19-28 fok között alakulnak majd a maximum értékek, hát az Alföldön mérhetik egyébként a magasabb értéket. Aztán azt írják, hogy a front pénteken hullámot vet fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek, és sokfelé várható eső, zápor, jelentős mennyiségű csapadéknak is számottevő esélye van. Hűvös lesz, a maximumok 16 és 24 fok között alakulnak, el kell tehát a rétegesebb öltözet, illetve az esernyő is jó szolgálatot tehet. Orvosmeteorológiai szempontból ma még nincsen front felettünk, de erőteljes melegedésre lehet készülni, így a melegfrontra érzékenyeknél fordulhatnak elő kellemetlen panaszok, gyulladásos panaszok, fejfájás vagy akár migrén, nagy a napi hőingás, ezt is sokan nehezen viselik, itt vérnyomás ingadozás fordulhat elő, szédülés vagy rosszul lét, a napos idő jó hatással van ránk, bár erős az UV-sugárzás, délután 3-4-ig nem tanácsos a tűző napon tartózkodni, de érdemes azért kihasználni a napos órákat egyelőre, hiszen közel tehát a változás, és egyre rövidebbek a nappalok is, erre is felfigyelhettünk már. Ennyit az orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk, maradjanak továbbra is.
1: Közlekedési hírek.
0: A napos időben száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, akadályozott viszont a Steyr autópályán, Zadobrov előtt Jubjana felé történt egy baleset, aztán amúgy is egyébként több helyen torlódik a forgalom, jellemzően az autópályán a főváros irányába, illetve a tengermellék irányába, jellemzően Koper felé haladva. A tengermelléki autópályán Unec és Logatec között Jubjana felé elromlott, illetve lerobbant egy kamion, ott emiatt akadályozott a forgalom. Vidékünkön nincsen fennakadás, radar a Muraszombat környékén lehet számítani, illetve az iskolák, óvodák környékén is legyenek körültekintőek, megnövekedett rendőri jelenléttel számolhatunk, illetve természetesen a gyerekekre, úgyhogy balesetmentes közlekedést, jó utat mindenkinek! Szeptember 8-a van, kedd délután. A friss információkat hallották itt a Muravidéki Magyar Rádióban, és már is zenével folytatjuk tovább. Most 5 perccel múlt el 1 óra, 1:45 után átnézzük a délutáni tartalmat. MMR.

másfél perccel vagyunk negyed kettő után, a tartalom a következőképpen alakul. Nem sokára majd az ünneplőket is felköszöntjük, aztán pedig lesz friss zenei ajánlat is ebben az órában. A következő órát pontban kettőkor hírekkel indítjuk, aztán apró hirdetéseket mondunk és várunk negyed három után. Három órakor a terepjáróban két összeállításunk lesz. Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója bejelentette, hogy indul az őszi polgármesteri választásokon. A sajtótájékoztatóról Fehér Ilona számol be. Illetve az elmúlt hétvégén a horvátországi Eszéken zajlott az immár 71. szántó világbajnokság. Az 51 fős mezőnyben két szlovén szántó is szerepelt, és a muravidéki Matej Sinic pedig megszerezte pályafutása legnagyobb sikerét, hiszen megszerezte a világbajnoki címet. Horváth Dávid készíti az összeállítást ebben a témában. Terepjáró három óra után, négykor híreket mondunk, negyed öt után lesznek ökopercek, az öt órai hírek után pedig egy zenés órával megyünk tovább. Hat órakor már a napi krónikában a mai nap legfontosabb történéseit foglaljuk össze, ez a hírösszefoglalónk 18 órától, aztán még némi zene, és 7 óra előtt egy picivel búcsúzunk. Ennyi a következő órák tartalma. Kitartást a nagy melegben, jó munkát, ha azzal telik, és jó pihenést, ha azzal telik a kedd délután. Rádiózzanak velünk, mi itt leszünk, remélem önök is.

Szeptember 8-a van, ősi pogány őszkezdő nap ez a mai. Fecskehajtó kisasszonynak is nevezik, e naptól kezdve indulnak útnak a fecskék és a vándormadarak. Sok helyen a dióverés napja és a cselédek szolgálatba lépésének az ideje is ekkor volt. A névnaposokat illetően pedig Adrián névnap van ma, ez a női név az Adriana franciás alakjából származik, jelentése Adria vagy Hadria városából való. Aztán a Máriák is ünnepelnek, a szlovén és a magyar naptárban is szerepel ez a név, bibliai eredetű, tudjuk jól, eredeti héber formája. Mirjam volt, ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott, írják, de nagyon sokan ünnepelhetnek még Adorján, Adrián, Adriána, aztán Alán vagy Alen névnap is ma van, Enna, Irma, aztán a Marinak, Máriának a változatai, ebből nagyon sok van, de van Miett, Mietta, Nestor, Polly, Ria, Serafina és Szergiusz névnap is szeptember 8-án. A születésnaposoknak is minden jót kívánunk persze, nem csak a névnaposoknak, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Ha gondolják, akkor maradjanak a folytatásban is. 6 perccel vagyunk 1:30 után. Jönnek a zenék, lesz nem sokára egy friss zenei ajánlat, és 2-kor pedig híreket mondunk.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a kávészünet legújabb slágerét, az Engedem című dalukat. Ez a sláger az elfogadásról, a feltétel nélküli szeretetről és a belső békéről szól. Egyébként a dal szövegét Andrássy Réka írta, és ennek a műnek a középpontjában az a felismerés áll, hogy a valódi kapcsolatokban és a szeretetben nem birtokolni vagy megváltoztatni akarjuk a másikat, hanem szabadságot adunk neki a fejlődésre, illetve a változásra. Miközben a külvilág rohan, hangos vagy éppen kiszámíthatatlan, a dal egyfajta intim menedéket és megnyugvást közvetít. A zene és a kapcsolatok ritmusa adja meg azt a harmóniát, amely segít lelassulni és megélni a jelent. A cím, vagyis az Engedem egyszerre utal arra, hogy az ember elengedi a görcsös ragaszkodást, a félelmeket, és egyben megengedi magának és a társának, hogy önmaguk lehessenek. Ez a dal egy nagyon pozitív, lélekemelő üzenetet hordoz a mindennapi rohanásban, arra ösztönöz, hogy merjünk bízni, megnyílni és szeretettel szabadon hagyni a hozzánk közel állókat. Úgyhogy érkezzem most itt a napi frissben az Engedem című dal a Kávészünet zenekartól.

Friss. Zenei újdonságok. Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. Damian Angel Muraszombat polgármestere javaslatot küldött János Ziegler Kral mezőgazdasági miniszternek, hogy a minisztérium egy részét Muraszombatba helyezzék át. Mint írta, a város, mint Szlovénia legmezőgazdaságibb régiójának gazdasági központja, logikus helyszíne az állami mezőgazdasági igazgatás egy részének. Úgy véli, ez egy lépés a decentralizáció felé is. Angel szerint a minisztérium egy részének Muraszombatba helyezése azt jelenteni, hogy az állam közelebb kerülne a gazdákhoz és a földekhez. Javaslatában Angel hangsúlyozta Muravidék fontosságát, a szlovén mezőgazdaság, az élelmiszertermelés, az állattenyésztés és az élelmezés biztonság szempontjából. A statisztikai hivatal adatai szerint 2020-ban 7084 mezőgazdasági üzem működött a Muravidéki statisztikai régióban. A használatban lévő mezőgazdasági földterület pedig a régió területének 48%-át tette ki. A Levica, a Gibanye Svoboda és az SD parlamenti csoportok a Kulturális Bizottság sürgős ülésének összehívását követelik a kulturális műsorszolgáltatók finanszírozásának felfüggesztése miatt. Azt javasolják, a bizottság szólítsa fel a Kulturális Minisztériumot, hogy kössön szerződéseket mindazokkal, akikkel már van döntés, és folytassa a már megkezdett eljárásokat a közbeszerzési pályázatokkal és a nyilvános felhívásokkal kapcsolatban. A pótköltségvetés kiinduló pontja szerint a Kulturális Minisztérium 13,5 millió euróval több forrással rendelkezik, ami meghaladja a 9 millió eurós hiányt, hangsúlyozták. Jogi szakértők figyelmeztetnek, a pótköltségvetés elkészítéséről e-mailben történő értesítés nem megfelelő jogalap a kulturális programok vagy kulturális projektek végrehajtásának módosításához. Kemény és fájdalmas diplomáciai válaszlépést ígért Oroszország, miután a magyar kormány 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A lépést Orbán Anita külügyminiszter és Magyar Péter miniszterelnök is Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta, hangsúlyozva, hogy a diplomáciai kapcsolatok nem szakadnak meg a két ország között, írta a Telex. Orbán Anita szerint a magyar hatóságok úgy ítélték meg, hogy az érintett 10 orosz külképviseleti munkatárs a bécsi egyezménnyel nem megegyező tevékenységet folytatott, ezért távozniuk kell Magyarországról. A nemzetközi gyakorlat alapján Moszkva várhatóan hasonló számú magyar diplomatát utasít majd ki az országból. A feszültség ellenére a magyar kormány nem kívánja megszakítani a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal. Sport. Új alelnöke van a Szlovén Síszövetségnek, jelentette be ma a szervezet. 9 év után ismét Petra Majdics, a korábbi élvonalbeli sífutó és a 2010-es vancouveri olimpiai bronzérmese veszi át a szervezet alelnöki feladatait. Petra Majdics elmondta, különös figyelmet szeretnék fordítani a fiatalokra és a csúcs teljesítményekig vezető feltételekre.
0: Időjárás.
2: Délután jobbára derült, napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 34 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Krtina és Szent Jákob között Ljubljana felé, valamint Zadobrova és Szent Jákob között Celje irányában. A tenger melléki strádán pedig Kastelec és Raune között Ljubljana irányában.
1: E MMR.

0: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Következzenek az apró hirdetések. A délelőtt folyamán jó sok érkezett, úgyhogy kezdem is őket mondani. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben. A hölgy önellátó, az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szüksége segítségre. A gondozás lent van, a hölgy otthonában történik vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. Telefonszám 041-296-279-es. Aztán eladó 250-300 kg sárga muskotáj szőlő ármegegyezés szerint. Telefonszám 040-815-810-es. Eladó egy Volvo S60-as 2001-es évjáratú kocsi alkatrésznek. Javításra szorul, benzines egyébként, a karosszéria jó állapotú, viszont az olajszivattyú túl melegszik, a kocsi ki van vonva a forgalomból. Ármegegyezés szerint a telefonszám 031-442-770-es. Aztán a többi fent van a rádió honlapján is. Használt gázkonvektort vásárolnának, elsősorban fég, GF25-ös típusút. A telefonszám 00620-297-0448-as. Magyar Lakon eladó új kétszárnyú kapu, alumínium tolókapu, nagytestű hízósertés és új kertes családi ház, és van kettő Volkswagen Passat, B6 és B7-es. A telefonszám 20-as Magyar Mobil, 50-67-193. Lendván eladó egy Nissan Primera Caravan, egy 8-as benzines, 2006-os évjáratú kocsi, kisebb hibával javításra szorul, forgalomból kivonva árulják. A telefonszám 041-890-016-os. Aztán eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan 85 kW-os, 2000-es dízelautó második tulajdonostól rendszeresen karbantartva. A telefonszám 041-644-680-as. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral és saját kúttal. A telefonszám 30-as Magyar Mobil 364-2933-as, van még néhány, mindjárt mondom tovább.

No, mondom tovább a hirdetéseket. Eladó minőséges fehérbor Lendvahegyen, a telefonszám 040-226-121-es. Aztán régi motorokat, autókat vásárolnának. Ugyanitt egy 26-os mountain bike eladó, 18 sebességes, olcsón árulják. A telefonszám 30-as magyar mobil, 553-7766-os. Eladó Borsván két erdőterület, valamint Siófokon 6 éves Toyota Yaris 22 ezer kilométerrel, és eladó még 100 darab detektív regény. A telefonszám 0036 84-es körzet, 533-645-ös. Lendvahegyen eladó jó minőségű vegyes fehérbor, telefonszám 040-385-480-as. Aztán Fonyódon eladó 6 faliteres szőlőprés racsnis fejjel, az ára 8000 forint, a telefonszám 0036 30 32 62 662. Mélejszegen eladók különböző kellékek disznóöléshez, üstök, üstházak, fedők, zsírkeverő kanál, rendfa, perzselő állvány és sok egyéb. Ármegegyezés szerint a telefonszám 0036 30 528 25 38-as, és Zalaegerszegen tüskés körte pálinka eladó 5000 forint per liter áron. Telefonszám 0036 30 261 63 37-es. Ezek az apró hirdetések már mind fent vannak a rádió honlapján, ott megtalálják őket dátum szerinti bontásban, és akkor a folytatásban lehet apró hirdetni, hogyha gondolják. A telefonszámainkat jól ismerik, 575 17 18 és 575 17 19-es, lehet hirdetni a következő percekben.

0: Telefonálót köszöntök, haló?
1: Kedve csókolom, Tima, hirdetni szeretnék.
0: Tessék.
1: Vogelnot, hármas eke.
0: Vogelnot. Hármas eke, igen.
1: Kettő darab, egy tengelyes pótkocsi kulló.
0: Egy tengelyes pótkocsi kulló, igen.
1: Sövény, egy sövényvágó, elektromos sövényvágó, állítható fejjel.
0: Elektromos sövényvágó, állítható fejjel. Jó.
1: És fűnyírók eladok, olcsón.
0: Fűnyírók, olcsón, eladok. Jó, felírtam.
1: Érdeklődni 0620.
0: 20-as.
1: 982.
0: Igen.
1: 5723.
0: Igen, hol van ez?
1: Vas megye.
0: Vas megye, rendben, köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: További minden jót, napot, ennek is. Viszont hallásra.
1: Köszönöm.

0: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szeretnék hirdetni.
0: Igen, tessék.
1: Lenne egy Renault Megane kombi eladó.
0: Renault Megane kombi, igen.
1: 1.9-es dízel.
0: 1.9-es dízel, igen.
1: Okmányok nélkül.
0: Okmányok nélkül.
1: Akkor lenne egy Trabant személyautó eladó. 601-es típusú.
0: 601-es Trabant, igen.
1: Igen. És lenne egy Suzuki motor blokk, csak motorblokk és a váltó együtt, egy automata váltó.
0: Motorblokk plusz váltó, és ez automata váltó.
1: És automata váltós, így van.
0: Jó.
1: Meg ez akkor ez egy 1000 köbcentis autóról beszélünk, és ennek vannak az ajtói, még vannak még.
0: Ajtók
1: is. Ajtó, első ajtó és piros színbe.
0: Jó, piros, jó, rendben.
1: Jó, lenne Pannonia motorkerékpárok, nem lennének eladók.
0: Pannonia motorkerékpár, igen.
1: Ez egy T5-ös típus.
0: Jó.
1: ELD.
0: Igen.
1: És még lenne egy Csepel motorkerékpár.
0: És van egy Csepel. Jó.
1: Meg lenne egy 5-talicskás betonkeverő gép, ami lehet húzni, személyautóval is lehet bontatni. 2-20-ban működik.
0: Ja, egy pillanat. Betonkeverőgép, 5-talicskás. Mi volt még? Személyautóval lehet húzni.
1: Igen, lehet bontatni, igen, vonóharokkal. Aha. Bontott. És 2-20-ról működik.
0: Ható. 2-20-ról működik. Jó, megvan ez is.
1: 30-as.
0: Igen, 30.
1: 511.
0: 511, 8. 009, Nagy Kanizsa.
1: Így van, nagyon szépen köszönöm.
0: Nincs mit, én is köszönöm, hogy hirdetett. Minden jót, viszont hallásra.

No, véget ért a apró hirdetés rovat, mondom, amik érkeztek. Eladó Vogelnot 3-eseke, Vas megyei a hirdetés egyébként. Eladó Vogelnot 3-eseke, 2 darab egytengelyes pótkocsi, kulló, aztán van egy elektromos sövényvágó állítható fejjel, és vannak fűnyírók olcsón. Eladók Vas megyében a telefonszám 20-as mobil 982 57 23-as. És egy nagy kanizsai hirdetés, eladó egy Renault Megane kombi, 1.9-es dízelkocsi okmányok nélkül, van egy 601-es Trabant, aztán egy 1000 köbcenti Suzuki motorblokk plusz automata váltó, ajtói is megvannak még a kocsinak, tehát ezt már bontották, piros színű egyébként. Van Pannonia motorkerékpár T5-ös és TLB típusú, Csepel motorkerékpár, és van még egy 5 talicskás betonkeverőgép, vonóhoroggal vontatható, 220 voltról működik, és nagy kanizsán van. A telefonszám 30-as mobil, 511-8009-es. És akkor talán mindent elmondtunk, közben rápillantok, ha jött-e e-mailben valami, de nem úgy, hogy akkor mára ennyi, legközelebb csütörtökön lehet majd hirdetni. 3 perccel vagyunk 2:30 után, már zenékkel folytatjuk. Köszönjük, hogy nálunk hirdetnek, és maradjanak persze a folytatásban is velünk.

Három perc elmúlt 3:43, és változott egy kicsit a helyzet. Három összeállítás lesz hallható a mai terepjáróban. Igor Magdics indul a választásokon, ez lesz az első, amivel foglalkozni fogunk. Aztán Szántó világbajnokot avattak, itt egy muravidéki Szántó nyert el az első helyet. Erről is szó lesz, illetve egy kis sport majd Göncedit jóvoltából a terepjáró végén. Fehér Ilona, Horváth Dávid és Göncedit összeállításait, tehát 3 óra után számítunk figyelmükre.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit. Igor Magdics hivatalosan is bejelentette, hogy független jelöltként a Választópolgárok és a ProLendava csoport támogatásával veszi fel a versenyt az őszi polgármesteri választásokon. Igor Magdics a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója. Tisztségét május óta tölti be. Azóta látja, hogy vannak akadályok, problémák, a községben nincs együttműködés és nincs akarat a problémák megoldására. Magdics hangsúlyozta azt is, hogy nem az aktuális polgármester embere. A községet szakszerűen, átláthatóan és együttműködve kívánja vezetni. A sajtótájékoztatón elhangzottakat Fehér Ilona összegzi.
2: Igor Magdics hosszú ideig gondolkodott döntésén. Most, amikor már teljes mértékben Lendvára fókuszál, eljött a felelősségvállalás ideje. Meg van győződve arról, hogy a községet szakszerűbben, nyitottabban és együttműködve tudná vezetni.
3: Ne želim samo govoriti o tem kaj je treba narediti drugače. Želim prevzeti odgovornost za ta dejanja. Zato ker mi je dovolj delitve na naše in vaše. To je eno najpomembnejših izhodišč za me.
4: Nem kívánok csak beszélni arról, hogy mit kellene másként tenni. Tetteimért felelősséget kívánok vállalni. Azért, mert elegem van a mieink és a tieitek közötti megosztásból. Ez az egyik legfontosabb kiinduló pont számomra. Ha megválasztanak, mindenki polgármestere leszek. Nem érdekel az, hogy ki kire szavazott, kinek milyen a politikai nézete. Az fog érdekelni, ki milyen tapasztalattal rendelkezik, ki áll készen arra, hogy valami jót tegyen Lendváért. Vissza kell hoznunk Lendvára a szakmaiságba vetett bizalmat. Egy jó ötlet jó, bárki adja. A döntéseknek az emberek hasznára a tudáson és az érveken kell alapulniuk, nem a politikai meggyőződésen és a hozzánk közel álló embereken. Nem szükséges, hogy mindenben egyetértsünk, a község fejlődéséért azt kell tennünk, ami helyes. A múltban nagy rendszereket vezettem, sok emberrel dolgoztam együtt és fontos döntéseket hoztam. Prioritásokat állítottam és felelősséget vállaltam akkor is, amikor nem volt könnyű. Megtanultam, hogy meg kell hallgatni másokat, és jó csapatot kell felállítani. Ezeket a tapasztalatokat szeretném felhasználni Lendva község irányításában. A helyi kérdésekben nem a pártpolitikának, hanem Lendvának kell első helyen szerepelnie. Ezt tartja szem előtt a ProLendava csoport is. Több szakszerűséget, több együttműködést és több konkrét munkát Lendváért. Ami a község fejlesztését illeti, szeretnék reális és hosszú távú projekteket megvalósítani. A nagy projekteknél fel kell mérni, hogy azok mit hoznak az embereknek, mennyibe kerülnek, hogyan fogjuk őket finanszírozni, és hogyan tudjuk őket hosszú távon fenntartani. A fejlesztéshez aktívabbnak kell lennünk az állami és az európai támogatások lehívásában. A gazdaság területén a fejlődéshez jobb feltételeket kell biztosítanunk. Új beruházásokat, a vállalkozóknak támogatásokat és új munkahelyeket a szakmák szélesebb körében. A fiataloknak okot kell adnunk arra, hogy jövőjüket itt találják meg. Lakhelyet, munkahelyet, kreativitási és sportolási lehetőséget kell biztosítanunk számukra. Ugyanakkor minden generáció számára biztosítanunk kell a jó életminőséget. Oda kell figyelnünk az idősebbek mobilitására és társalgási lehetőségeire. Nagy lehetőséget látok a helyi termékek, a mezőgazdaság, a borászat és a turizmus összekapcsolásában. Jobban össze kell fognunk a hazai termelőket, a vendéglősöket, a közintézeteket és a turizmust. Ha mi jól fogjuk érezni magunkat itthon, akkor vendégeink is jól fogják érezni magukat. Településeinknek és helyi közösségeinknek támogatásra van szükségük az infrastruktúra, a biztonság, a mobilitás és a környezetrendezés terén. A községnek együtt kell működnie az emberekkel, az egyesületekkel, az önkéntesekkel. A községi hivatalnak segítenie kell az embereket. Szeretnék több közvetlen kapcsolatot a lakossággal. Ha megválasztanak, akkor havi egy alkalommal fogadom a polgárokat. Jelölésemet röviden így összegezném. Elég volt az emberek megosztásából. Előtérbe kell helyeznünk a szakszerűséget. A községnek átláthatóan, hatékonyan és emberközpontúan kell működnie. Rendva fejlesztése során akkor is együtt kell működnünk, amikor különböző véleményen vagyunk. Azért indulok a polgármesteri választásokon, mert készen állok felelősséget vállalni és tapasztalataimat Lendva javára fordítani.
3: Transparentna, učinkovita in bliže ljudem. Pri razvoju Lendave moramo znati sodelovati tudi takrat, ko imamo različna mnenja. Zato kandidiram, ker sem pripravljen prevzeti odgovornost in svoje izkušnje vložiti v delo za Lendavo.
2: Mondta egyebek közt Igor Magdics, Lendva község polgármester jelöltje. Jelölését saját Facebook profilján már korábban bejelentette Helena Antolin Tibaut, a lendvai kétnyelvű középiskola tanára és a Gyertyánosi helyi közösség elnöke, valamint Magyar János, Lendva község polgármestere is.
1: Az elmúlt hétvégén a horvátországi Eszéken zajlott az immár 71. szántóvilágbajnokság. Az 51 fős mezőnyben két szlovén szántó is szerepelt. Igor Pate, a vádfa forgató ekék, a muravidéki Matej Sinic pedig az ágyekék kategóriában versenyzett. Utóbbi megszerezte pályafutása legnagyobb sikerét, hiszen pontos szántásával sikerült maga mögé utasítani a mindenkit, ezzel megszerezve a világbajnoki címet. A versenyről Horváth Dávid, a Muravidéki Szántók Egyesületének elnökét és a szlovén delegáció képviselőjét, Marian Kardinárt kérdezte.
5: Lahko rečem, da so bili pogoje neverjetno zahtevni, torej ne govorim slabi, ampak zahtevni. Skoraj 3 mesece že ni pada, to ni bilo padavin.
6: Azt mondhatom, hogy a körülmények hihetetlenül nehezek voltak. Nem azt mondom, hogy rosszak, hanem azt, hogy rendkívül nehezek. Közel 3 hónapon keresztül gyakorlatilag nem esett csapadék. Ez azt jelentette, hogy hőség volt, majd szárazság következett, a talaj pedig nagyon keményé vált. Szombaton a döntőnapon pedig olyan erős szél támadt, amilyenre még a helyiek is azt mondták, hogy korábban nem tapasztaltak. A szél olyan erősen fújt, hogy felkapta a port. Sőt, a talaj könnyebb részecskéit is magával sodorta. Volt olyan pillanat, amikor 20-30 méterre sem lehetett ellátni. Tehát a hőség és az összes többi nehézség mellett még ezzel az erős széllel is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek. Az első napon mindannyian meglepődtünk azon, hogy Matej Sinic milyen jól szántott. Természetesen azt reméltük, hogy talán most először sikerül a Muravidéknek, illetve Szlovéniának is érmet szereznie az ágyekével indulók között. Igor Paterről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen ő korábban már 3 bronzérmet szerzett, Írországban és Lettországban. Idén azonban mondhatjuk úgy, hogy csoda történt. Matejnek 19 évre volt szüksége, hogy eljusson erre a szintre. Bár nem szeretném ezt úgy megfogalmazni, hogy szüksége volt rá, hiszen ez egy rendkívül összetett és nehéz munka. Ez nem egyszerűen sport. Matej nagyon keményen dolgozott és rengeteget tett azért, hogy idáig eljusson. Ahogy természetesen mindazok is, akik segítették őt. Mi egy csapat vagyunk. Amikor eljön a verseny ideje, megosztjuk egymás között a feladatokat, és mindenki elvégzi a saját munkáját. Ha pedig mindenki jól végzi a dolgát, és minden összeáll, akkor megszülethet a siker. És ez most megtörtént. Az első napon a tarlón elért 3. hely már érmet jelentett számunkra. A második napon azonban, ahogy már említettük, még nehezebbek voltak a körülmények. Ez már egyfajta pszichológiai küzdelem is volt. A 10 legjobb szántó mindegyike tudta, hogy képes lehet megnyerni a versenyt. És ebben a mezőnyben Matej megmutatta, hogy valóban ő a legjobb. Ezért a világbajnoki cím és az aranyérem valóban teljes mértékben megérdemelten került a megfelelő kézbe. Matejéba, meghozva a sikert Szlovéniának és mindannyiunknak.
4: Mondta Marian Kardinár, a Muravidéki Szántók Egyesületének elnöke és a szlovén delegáció képviselője az eszéki világbajnokságon elért muravidéki sikerről. Sinic egy torpedótraktorral versenyzett. Az első versenynapon a 3. helyen végzett, a második napon pedig 6. lett. Ez a 2 eredmény elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy összesítésben ő gyűjtse a legtöbb pontot az ágyekével versenyzők között. A másik szlovén versenyző Igor Pate az első napon 9., a másodikon 11. lett, így összesítésben a 11. helyen zárta a versenyt. A két szlovén versenyzőt a horvátországi megmérettetésen népes szlovén szurkolótábor is bíztatta.
1: Szlovéniában szeptember 7-én éjfélkor ért véget a nyári átigazolási időszak a professzionális labdarúgók számára. Göncedit annak járt utána, mely élvonalbeli klubok voltak aktívak az átigazolás utolsó napján.
7: A NAFTA nem tétlenkedett, 3 játékost igazolt az átigazolási időszak utolsó napján. A 2008-ban született szenegáli Adama Sarr-t a spanyol Real Avilé FC csapatától kapta kölcsön. Fode Janik Ture támadó, a svájci U20-as nemzeti csapat tagja, a horvát elsőligás Osijektől érkezett kölcsönbe. A NAFTA leigazolta 1 évre a holland szurinámi Divayo Bobsont, aki tavaly az ETE 2-ben játszott. A 22 éves játékos a felkészülés ide alatt lesérült, de most felépült és kölcsönszerződéssel a NAFTA-nál tölti a 2026-27-es versenyszezont. Domen Brumec pedig a kevés lehetőség miatt átigazolt a másodosztályú EMI Bisztricához, ahol már 1,5 évet kölcsönbe játszott. Az átigazolási időszak vége előtt új erővel bővült a középpálya, írja az NK Maribor hivatalos honlapja. Erik Taylor az Alumininál töltött kölcsönidő után visszatért a Népligetbe. A klubok közötti megállapodást követően a szerződés feltételeinek megfelelően aktiválták a kölcsönszerződés felmondásának opcióját, és a 25 éves gánai középpályás új fejezetet kezd a Lila mezben. Az NK Olimpia pedig leigazolta Robert Miskovicsot, a 26 éves támadó középpályás a horvát Opátiától érkezett. Mateusz Dajcsár kapust pedig a 2026-27-es szezon végéig kölcsönbe adták a Murának. Az NK Celje bejelentette, hogy megállapodott az FC Paris Nizhny Novgoroddal Luka Vesner Ticsics átigazolásáról. A 25 éves középpályás 2029. június 30-áig szóló szerződését írta alá a celjei grófokkal. A 22 éves nigériai védő Olanvare Ojomolade csatlakozott az NK Bravo keretéhez. A csapattal töltött felkészüléssel, mutatott teljesítményével, hozzáállásával és futball tudásával meggyőzte az edzői stábot. Olvashatjuk a Bravo honlapján. Marko Mladenovic szabadjátékosként érkezett az Aluminihoz. A 24 éves támadó középpályás a szerb első osztályú FK Vojvodina csapatának tagja volt. A Kidricevoi klubbal 2 éves szerződést írt alá. Matija Kaučić pedig a szezon végéig a Brinje mezét viseli. Kölcsönjátékosként a szlovén bajnok NK Celjétől érkezett Grosuplyébe.
1: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Fehér Ilona, Horváth Dávid és Göncedit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk!

5 perc elmúlt el 3:30, az óra első részében elhangzott terepjárót megismételjük majd este 8 órakor a szokott időben, tehát a Rádió honlapján is megtalálnak mindent. Egészen nyáriasra sikeredett a mai nap időjárása, tovább fokozódott a szeptemberi meleg, de aztán holnap már érkezik a változás, csütörtökön pedig már markáns lehűlést fogunk tapasztalni. Ezt írja az előrejelzés. Nézzük a jelenlegi helyzetképet. 33 fok körüli a hőmérséklet most itt Lendva környékén. A nyugati tájakon előfordulhat némi zápor vagy zivatar. Ide vidékünkre a csapadék, mindjárt nézem, hogy mikor érkezik meg. Holnap hajnalban felhősebb lehet az ég, de napközben még lehet részünk némi napsütésben. Most legalábbis ezt mutatja az előrejelzés, ez persze változhat még a következő órákban. Holnap délutára most már esőt mutatnak, 2-3 óra környékén érkezhet némi csapadék, aztán pedig majd este 7 óra után, és aztán erősebb lesz a lehűlés, éjszaka is lehet csapadék, és pénteken hajnaltól egészen a délelőtti órákban végig esős időre lehet készülni, és persze ezzel együtt sokkal-sokkal alacsonyabb hőmérsékletekre. Hát legalább 10-15 fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet pénteken, mint például a mai napon. Aztán szombaton egy kicsit javul a helyzet, meg vasárnap is lehet majd 20-22 fokban részünk, és a következő héten is egy picit még emelkedett a hőmérséklet, de aztán a következő hét második felére megint mutatnak esőt, persze nagy még a bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Maradjunk annyiban, hogy most még egy ilyen nyárias esténk lehet ezen a kedd estén, és a tehetik, akkor hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Persze, tudom, hogy mindenkinek megvan a napi rutinja, azt igyekszik követni, de időnként azért néha jó kilépni a komfortzónából és a mókuskerékből. Maradjanak velünk a folytatásban is, és aztán akkor meghallgathatják majd a híreket pontban 4 órakor, 4:15 után pedig az Ökopercek újabb része következik, és ebben az órában majd még a 7 zeneszámát is meghallgatjuk nem sokára, most 7 perccel vagyunk 3:30 után, kellemes délután kívánunk mindenkinek.

A hét zeneszámát hallgattuk meg az imént, majdnem 4 perccel vagyunk 3:44 után. Van egy értesítés. A Lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a mostani tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre péntekig, tehát szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Szlovénia fejlődésére vonatkozó sürgősségi törvényről szóló későbbi törvényhozási népszavazást támogató aláírásgyűjtés hete alatt a szakszervezetek a szükséges 40 ezer aláírás felét gyűjtötték össze, derült ki a weboldalról. Az e-kormányzati portál eközben 15.461 aláírást sorolt fel. A határidő október 5-e. A szakszervezetek azért gyűjtenek aláírásokat, mert meg vannak győződve arról, hogy a sürgősségi törvény nem a fejlődésről, hanem a szétesésről szól. A törvény csak a leggazdagabbaknak kedvez, miközben a többségtől elvesz, figyelmeztettek. Különösen azért aggódnak, mert veszélyt jelent az oktatásra, az egészségügyre, a szociális védelemre, a hosszú távú gondozásra, a kultúrára és más közszolgáltatásokra szánt közpénzekre. A támogatók ezzel szemben meg vannak győződve arról, hogy a törvény mindenkinek ad valamit, és senkitől sem vesz el semmit. Az aszály miatt több forrást sürget Magyarország az uniós agrárpolitikában. Egyes gazdák a teljes termésüket elveszítették az idei rendkívüli szárazság miatt, miközben az aszálykár már több mint 1,5 millió hektárt érint. Bóna Szabolcs szerint hosszú távon a termelési struktúrák átalakítására van szükség, ehhez azonban megfelelő uniós források kellenek. Az agrár és élelmiszer gazdaságért felelős miniszter szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az eddigi eszközökkel már nem lehet megfelelően kezelni az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási eseményeket. A miniszter úgy látja, nincs annyi uniós és nemzeti forrás, amelyből évről évre finanszírozni lehetne a gazdák kártalanítását. Majd hozzátette, hosszabb távon a termelési struktúrák átalakítása jelenthet megoldást. Ez azonban időigényes és jelentős pénzügyi forrásokat követel. Sokkolóak a képek Ratko Mladic belgrádi temetéséről, közölte az X-hálózaton Ursula von der Leyen és Antonio Costa. Az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács elnökei hangsúlyozták, Mladic elítélt háborús bűnös. A szrebrenicai népirtásért és egyéb bűncselekményekért kapott életfogytiglani börtönbüntetését töltötte, amikor meghalt. Sajnálatosnak tartották a hivatalos támogatás elemeit és néhány magasrangú szerb tisztviselő jelenlétét a temetésen. Korábban Marta Kos, az Európai Bizottság bővértésért és felelős szlovén tagja hangsúlyozta, a Mladic halálát körüllengő dicsőítés nem összeegyeztethető az uniós értékekkel. Andrej Plenković horvát kormányfő bírálta az EU-t, amiért nem reagált elég erőteljesen. Nemrég Bleden figyelmeztetett, Szerbia magára csapja az EU-ra nyíló ajtót, ha a legmagasabb szinten adnak tiszteletet Mladicnak. Sport. Ma kezdetét veszi az Európa Bajnokok Ligája új szezonja. Az este főmérkőzése a Real Madrid és az Inter között lesz. A szlovén játékosokkal rendelkező klubok közül pedig csak a Klub Brugge, amelynek tagja a 17 éves Tijan Nai-Koren képviselteti magát, és hazai pályán az Aston Villával csap össze.
2: Időjárás.
1: Délután jobbára derült, napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 34 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Gorenckói autópálya forgalma Brnik előtt Ljubljana felé, a tenger melléki strádán pedig Logatec előtt Koper felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Tegnap, azaz szeptember 7-én volt a Tiszta Levegő Nemzetközi Napja. Az ENSZ néhány éve jelölte ki ezt a napot, melynek angol szlogenje Clean Air for Blue Skies, vagyis tiszta levegőt a kék égért. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A tiszta levegőről talán nem is olyan könnyű beszélni, mert általában akkor jut eszünkbe, amikor nincs. Amikor füstszag van, amikor ködös, szürke a levegő, amikor köhögünk egy autó mögött, vagy amikor télen valaki nedves fával fűt a szomszédban, és a füst beúszik az ablakon. Pedig van valami különös a levegővel kapcsolatban. Naponta körülbelül 20 000-szer lélegzünk. Nem tudjuk megválasztani, hogy ma tisztább vagy szennyezettebb levegőt szeretnénk-e, és azt sem tudjuk megtenni, hogy csak a saját telkünk fölötti levegőt használjuk. A levegő az egyik legszemélyesebb és egyben az egyik leginkább közös dolog életünkben. Amit én kibocsátok, azt más is belélegezheti. Amit a szomszéd eléget, abból én is kaphatok. Amit egy autó, egy kémény vagy egy üzem a levegőbe juttat, az nem marad szépen a telek határon belül. A levegő nem ismeri a kerítést és nem ismeri az országhatárt sem. De először nézzük meg, mi is az, amitől féltenünk kell. Az egyik legfontosabb szennyező a finom por, vagyis a PM2,5-ös. A névben a 2,5 azt jelenti, hogy ezek a részecskék 2,5 mikrométernél kisebbek. Ez olyan kicsi, hogy szabad szemmel természetesen nem látjuk őket. Viszont éppen a kisméretük miatt mélyen bejuthatnak a légutakba, és hosszabb távon növelhetik többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a légzőszervi betegségek kockázatát. És itt van a dolog egyik érdekes része. Nem feltétlenül az a legveszélyesebb, amit látunk. Lehet gyönyörű kék az ég, lehet tiszta az idő, és közben a levegőben lehetnek olyan apró részecskék, melyeket észre sem veszünk. Érdemes tehát rendszeresen utána nézni az aktuális levegőtisztasági adatoknak. Magyarországon ebben segít az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, ahol egy térképen lehet megnézni az aktuális levegőminőséget. Szlovéniában pedig az ilyen adatok hivatalos forrása a Szlovén Környezetvédelmi Ügynökség. Érdekességként megemlítem, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség aktuális listáján a legtisztább levegőjű város Szlovéniában Maribor, Magyarországon pedig Sopron. Bár mindkettő elég messze van a valóban tiszta levegőjű skandináv városoktól. Közelednek a hűvösebb napok, így fontos tudni, hogy a részecske szennyezés problémája különösen a téli hónapokban erősödik fel. Ilyenkor a fűtésből és a közlekedésből származó szennyező anyagok a hideg, szélcsendes időben könnyebben feldúsulnak. Amikor tehát elkezdődik a fűtési szezon, egyáltalán nem mindegy, mit égetünk el. Ha fával fűtünk, a száraz fa sokkal jobb választás, mint a nedves. Két szempontból is. A nedves fa elégetéséhez először el kell párologtatni a benne lévő vizet. Ehhez energia kell, vagyis ugyanannyi fából kevesebb hasznos hőt kapunk. Közben a rosszabb égés miatt több füst és több szállópor keletkezik. Vagyis a nedves tűzifa nem csak a levegőt szennyezi jobban, hanem a pénzünket is jobban elégeti. Ügyeljünk tehát arra, hogy a tűzifa nedvességtartalma lehetőleg 20% alatti legyen. No és van néhány dolog, amit egyáltalán nem szabad a kályhába tenni. Műanyag csomagolást, festett, lakkozott fát, bútorlapot, kezelt faanyagot, háztartási hulladékot. Ezek elégetésekor nem egyszerűen egy kis füst keletkezik, hanem olyan szennyező anyagok is a levegőbe kerülhetnek, amelyeknek sem a tüdőnk, sem a környezetünk nem örül. Fontos teendőnk még a karbantartás, ami még most sem késő. A jól karbantartott fűtőberendezés tisztában ég, kevesebb szennyezést bocsát ki, és persze biztonságosabb is. A másik klasszikus őszi téma az avarégetés. Ilyenkor azt mondjuk, összegerebéztük a leveleket, most pedig el kell tüntetni őket. De miért is kellene eltüntetni? A levél nem szemét. A természetben éppen az a dolga, hogy lebomoljon és visszajuttassa a talajba a benne lévő szerves anyagokat és tápanyagokat. Ha komposztáljuk vagy megfelelően kezeljük a zöld hulladékot, értékes anyagot kapunk vissza. Ha elégetjük, néhány perc alatt füst lesz belőle, és a füst nem kérdezi meg, hogy kié a kert. Átmegy a szomszédhoz is. Ezért nem csak környezetvédelmi, hanem a jó szomszédi viszony kérdése is, hogy mit engedünk a levegőbe. Szerencsére egyre több településen tilos a kerti zöld hulladék égetése, de tiltás hiányában sem ajánlott az előbb elmondottak miatt. No és akkor még nem beszéltünk az autókról. A közlekedésből származó légszennyezés természetesen fontos probléma. De talán nem az a legjobb üzenet, hogy ne autózzunk. Inkább az, hogy néha gondoljuk végig, hogy minden út valóban szükséges-e autóval. 2 kilométer a boltig, 1 kilométer az iskoláig. Egy rövid út, amit esetleg gyalog vagy kerékpárral is meg lehetne tenni. Egy-egy alkalom önmagában természetesen nem fogja megmenteni a világot. De közben mi is mozgunk egy kicsit, nem fogyasztunk üzemanyagot, nem bocsátunk ki kipufogó gázt. És még pénzt is megtakarítunk. A tisztább levegőnek tehát olyan következménye is lehet, hogy kevesebbet költünk. Nem csak az üzemanyagra. A légszennyezésnek ugyanis komoly egészségügyi ára van. Ha többen betegszenek meg, az több orvosi kezelést, több gyógyszert, több kieső munkanapot, több terhet jelent a családoknak és az egészségügyi rendszernek. A légszennyezés ezért nem pusztán környezetvédelmi, hanem egészségügyi és gazdasági probléma is. Talán ezért is érdemes másképpen gondolnunk a levegőre. Nem úgy, mint valamire, ami ott van körülöttünk, hanem mint egy közös erőforrásra. Szeptember 7-e egy jó emlékeztető arra, hogy vigyázzunk rá. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: MMR.

9 perc elmúlt el fél öt, égi jelenségek szempontjából eléggé bővelkedik ez az esztendő. Volt már részleges napfogyatkozás, amely egyes helyekről kifejezetten látványos volt, és holdfogyatkozás is. És szeptemberben is érdemes majd felfelé tekinteni, jön ugyanis az úgynevezett aratóhold. Idén szeptember 26-án figyelhetjük meg, vagyis az őszi napi egyenlőséghez legközelebbi teli holdat, az aratóholdat. Az égitest ezen a napon tőlünk nézve 18 óra 49-kor éri el teljes fázisát. A megfigyelők számára különleges élményt ígér az este, ugyanis a hold a megszokottnál nagyobbnak fog tűnni, színe pedig kifejezetten narancssárgás, vöröses árnyalatot vesz majd fel. A teliholdak elnevezése a régi korok társadalmaihoz és a természeti ciklusokhoz köthető, akik az égitest mozgását fontos időmérőként használták. Ahogyan például a júniusi teliholdat az észak-amerikai indiánok a gyümölt szüretről eperholdnak nevezték el, úgy az aratóhold is a mezőgazdasági munkákra utal, úgyhogy ezt lehet majd megfigyelni nem sokára, ahogy említettem, 26-án. És a földművesek szempontjából az őszi napi egyenlőség környékén kezdték el a termés betakarítását, a betakarítási időszak pedig döntően szeptemberre, hát ritkábban október elejére esett, úgyhogy közeledik az úgynevezett aratóhold, nem tudom, hogy mennyire tudták megnézni mondjuk a holdfogyatkozást, napfogyatkozást, de innen vidékünkről ez kevésbé látszott egyébként, de azért az interneten sokan megnézik mindig a képeket, úgyhogy idén, ebben a hónapban jön majd megint az aratóhold, ezúttal szeptember 26-án lesz érdemes az eget kémlelni, meg addig is természetesen persze, amíg derült az ég felettünk, tegyék meg ma holnap, mert aztán érkezik majd a változás, hidegfronttal lépünk be az őszi időbe. Most szeptember 8-a van, kedd délután, nem sokára 3:45 lesz, jönnek a zenék, 5 órakor pedig híreket mondunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A PISA 2025 felmérés ma közzétett eredményeire reagálva, amelyek a szlovén 15 évesek eredményeinek további romlását mutatják, Borut Roncsevic oktatási miniszter bejelentette az oktatási rendszer átfogó reformjának előkészítését. Többek között megszüntetnék a 9 évfolyamos általános iskolát, és előkészítik az átmenetet egy modern 8 évfolyamos általános iskolára. Bejelentette a szlovén oktatási rendszer átfogó reformjának előkészítését. Felsorolt számos bevezetendő intézkedést, beleértve a tantervek megújítását, az országos tudástesztelés és az érettségi vizsga reformját, továbbá a tanárok tekintélyének visszaállítását. A miniszter szerint a reform végső célja egyértelmű, nevezetesen, hogy mindenki elérhesse az optimális teljesítményt. Mojcák Skrinjár, a minisztérium államtitkára bejelentette, hogy szeptember végéig létrehoznak egy stratégiai tanácsot a reform előkészítésére. A parlament pénteken rendkívüli ülésen dönt a jövedéki adóról szóló törvény módosítására irányuló javaslatokról, amelyek a mezőgazdasági üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését irányozzák elő, valamint az élelmiszer és közlekedési ellátás üzemanyagár emelkedéssel szembeni védelemről szóló törvényről, amelynek célja a mezőgazdaság és a közlekedés üzemanyagárak fedezésének és gumiabroncsok vásárlásának elősegítése, döntött a parlamenti elnök testülete. A törvény a mezőgazdasági üzemanyagként is használt extra könnyű fűtőolaj jövedéki adóját a jelenlegi 157,5 euróról 42 euróra csökkenti, ezzel 1000 liternél. Ez lehetővé tenni a kormány számára, hogy azonnali hatállyal a rendelet által 21 euróra csökkentse az üzemanyag jövedéki adóját 1000 literre, ami az uniós irányelvvel összhangban az extra könnyű fűtőolajra jelenleg alkalmazandó minimum jövedéki adószintet jelenti. A szeptember 13-ai svéd parlamenti választás kampányának utolsó napjaiban biztonságpolitikai botrány került a középpontba. Az Expo nevű svéd civil szervezet szerint a radikális jobboldali svéd demokraták egyik tisztségviselője hosszú időn keresztül Oroszország számára kedvező narratívákat terjesztett és kapcsolatokat ápolt egy orosz állami háttérű szervezettel. Az ügy különösen érzékeny, mivel Ulf Kristersson miniszterelnök mérsékelt pártja eddig is a svéd demokraták parlamenti támogatására támaszkodott, a választás után pedig a kormány már formális koalícióban is együttműködne velük. A miniszterelnök szerint az érintett munkatársat el kell bocsátani, ha beigazolódnak az ellene felhozott állítások. Az orosz befolyás kérdése mellett a kampány meghatározó témája a bevándorlás és a növekvő bűnözés is. Ulf Kristersson szigorúbb intézkedéseket és több kitoloncolást ígért. Sport. A férfi kézilabda bajnokok ligájában kezdi szereplését a Celje Pivovarna Laško. Holnap 18 óra 45 perctől a Zágreb lesz az ellenfél a C csoportban. Úgy szintén 18:45-től az Alborg a Paris Saint-Germain ellen mérkőzik a továbbjutásért.
2: Időjárás.
1: Délután jobbára derült, napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 28 és 34 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma Vörhnika és Logátec között Koper irányában. A Steyr autópályán Szent Jákob előtt Ljubljana felé, a Podravska autópályán pedig Drauszkopolje és Hajdina között Ptuj felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Pink felvétele szól a háttérben. Az énekesnő ma ünnepli születésnapját, 1979. szeptember 8-án látta meg a napvilágot egy vidéki kisvárosban. Pink igazi üdefuvallat a modern poprock kultúrában. A tehetséges énekest, dalszerzőt és táncost méltán tartják a világ egyik legkelendőbb előadójának. Nagyon sok lemeze platina lemez lett. Egyedi előadásmódja évek óta meghatározta a globális popszintér főbb trendjeit. Gyerekkorát Pennsylvániában töltötte, közvetlen környezetében nem voltak jelentős zenei gyökerei. Édesanyja menekült volt, és élete során több országba is költözött, így a leendő énekesnő korai éveit gyakori családváltozások, illetve élőhelyváltozások jellemezték. Édesapja vietnámi háborús veterán volt. A legszigorúbb hagyományok és fegyelem mellett nevelte lányát. Otthon ritkán hallatszott könnyű zene. Apja viszont gyakran gitározott és katonadalokat adott elő. Eközben a lány figyelmesen hallgatta ezeket az otthoni előadásokat. Talán ez is hozzájárult kiváló zenei hallásának korai fejlődéséhez. Már egészen fiatal korától arról álmodozott, hogy megalapítja saját zenekarát. Azonnal eldöntötte, hogy milyen műfajt választana a jövőben, és a merész poprockot választotta. Őszintén szerette Michael Jackson és Whitney Houston zenéjét. A legendás énekesnő Madonna grandiózus színpadi személyisége is inspirálták. Pink folyamatosan gyakorolta kedvenceinek vokális szólamait, így készült fel jövőbeli karrierjére. 10 évesen kezdett el mély verseket írni önállóan, nagyon sikeres és tehetséges volt, később felhasználta ezeket a fiatalos dalszövegeket professzionális felvételein. Mindeközben az alkotás iránti szenvedélye évről évre egyre erősödött. Aktívan fejlesztette művészi tehetségét és egyedi vokális stílusát, így fiatalsága formálta a leendő rockstár elős jellemét. Persze őnek is voltak hullámvölgyek az életében, de aztán végül önmagára talált. Zenekarban is énekelt, de végül talán kimondhatjuk, hogy szólóban találta meg leginkább önmagát. Gyakran oszt meg családi boldogságáról képeket, titkokat, legalábbis 2024-ben, 2025-ben ez volt a trend nála. Nyíltan beszél egyébként a pszichológusnál tett látogatásairól is, mert aki segítséget kér, az nem gyenge ember, hanem valójában nagyon is erős. Az énekesnő elkötelezett vegetáriánus egészséges életmódot folytat, ennek érdekében teljesen tartózkodott a hústól és a zsíros ételektől. Szülés után hosszú időt töltött azzal, hogy visszanyerje ideális formáját. Szenvedélyesen kiáll az állatok jogai mellett is, rendszeresen szponzorál nagyobb állatmenhelyeket szerte a világon. Eközben nemzetközi jótékonysági rendezvényeken vesz részt, ami a színfalak mögött is kiemeli őszintességét és kedvességét. Aktívan támogatja a környezetvédelmi ügyeket, a közösségi médiát használja arra, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra. Így módon a művész pozitív példát mutat milliónyi odaadó követőjének. Társadalmi aktivizmusát számos globális szervezet nagyra értékelte. Ezen kívül Pink őszinte maradt közönségével a megjelenésével kapcsolatban, bemutatja, hogy a kiváló karriert a családi értékekkel lehet ötvözni, életfelfogása pedig pozitív változásra inspirál, a mai nap szülötte tehát a népszerű énekesnő Pink.

Egy újabb név a mai kalendáriumból. Számos tehetséges zenészhez volt szerencsénk az elmúlt évtizedekben. Sokan közülük sajnos túl korán távoztak. Avicii egyike azoknak a tehetséges előadóknak, akik túl fiatalon hunytak el. Mindössze 28 évesen halt meg, olyan örökséget hagyva maga után, amelyet az emberek szerte a világon soha nem fognak elfelejteni. Avicii leginkább elektronikus dance stílusáról volt ismert, és hatalmas lágereket alkotott, keményen dolgozott azért, hogy közismerté váljon. Tragikus halála után pedig a zenei világ már soha nem lesz ugyanaz. Eddig is sok mindent lehetett róla tudni, de aztán az évfordulók alkalmával mindig felidéznek bizonyos dolgokat az oldalak. Nyilvánvalóan nem Avicii volt az igazi neve, hanem Tim Bergling. A MySpace idején elindult, olyan nevet akart kitalálni, ami egyedi. Egy barátjától kapta a név ötletet, és hamarosan megtudta, hogy az Avicii a buddhista pokol legalsó szintjét jelenti. Egyszerűen hozzáadta a plusz it a végéhez, mivel az első már foglalt volt a közösségi média platformon. Mindenkinek el kell kezdenie valahol, míg egyeseknek időbe telik, mire rájönnek, mit akarnak kezdeni az életükkel. Mások, mint Avicii, már nagyon fiatalon tudták. Mindössze 8 éves volt, amikor elkezdett zenével játszani és mixelni. A zenéje alapján azt gondolhatnánk, hogy talán ezen a zenei műfajon nőtt fel, vagy legalábbis valami hasonlót hallgatva. Avicii azonban bevallotta, hogy rengeteg rockzenét hallgatott, és valójában nagyon szerette a Kiss zenekart. Nem ő volt az egyetlen híres ember a családban, édesanyja nagyon híres svéd színésznő volt. Sokan csak úgy ismerték Avicit, mint a srácot, aki DJ volt, és nagyon király dalokat csinált, amikre táncolni lehetett, ő azonban sokkal több volt ennél. Jótékonykodni is szokott. Egészen 2012-től már elindította turnéját, amelynek teljes bevételét jótékonysági célokra ajánlotta fel. Rendkívül adakozó természetéhez híven az emberkereskedelem ellen is küzdött. Közreműködött két saját klipjének társrendezésében, amelyek a gyerekkereskedelem elleni küzdelemre hívták fel a figyelmet. Avicii keményen dolgozott azért, hogy felhívja a figyelmet egy ilyen fontos ügyre. És élete nagy lehetőségét sem szalasztott el, amikor fellépett egy királyi pár előtt. A svéd királyi családból Carl Philip hercegnek és Sofia hercegné meghívásának elegettéve pörgette a lemezeket. Erről a fantasztikus after partyról még nagyon sokáig beszéltek. Élete nagyon érdekes volt, és nem mindennapi kaland, ezért szinte nem is meglepő, hogy készített valamit, amivel dokumentálta a mindennapjait. 2017-ben jelent meg a film, amelynek címe Avicii – Igaz történetek. A film a zenész életének minden hullámvölgyét megosztotta. Korai halála után szerencsések lehetünk, hogy ez fennmaradt az utókor számára. Elektronikus zenei előadóként bizonyos mércét állítanak fel veled szemben, és elvárják, hogy igazán jó zenét csinálj. Amikor ő színpadra lépett, akkor azt a zenét játszotta, amit elvártak tőle. Sok dolgot lehetett csodálni Avicii-ben, de legjobban azt, hogy nagyon keményen dolgozott. Gyakran mutatta meg rajongóinak, hogy mennyit jelentenek neki, és egyértelművé tette, hogy teljes szívét és lelkét a zenéjébe és a szenvedélyébe fekteti. Több egészségügyi problémával is küzdött, nem törődött azonban komolyan az egészségével, mindenáron folytatni akarta a zenélést. Aztán 2012-ben kiderült, hogy hasnyálmirigy gyulladása van a sok bulizás miatt, és 2014-ben kettős műtéten esett át. Mindezek az egészségügyi problémák megviselték őt és karrierjét is. Az összes egészségügyi mizéria után úgy döntött, hogy tényleg szünetet kell tartania, méghozzá a turnézástól, és 2016-ban végleg kiszállt a hektikus turnéprogramból. Bejelentette, hogy csak a turnézástól vonul vissza, de továbbra is folytatja a zenélést és a fejlődését. Korai halála mindenkit meglepett. Távozása előtt új zenén dolgozott, és utána a csapata bejelentette, hogy az utolsó simításokat végezték el az albumon, felhasználva mindent, amit hátrahagyott. A Team című album 2019. június 6-án jelent meg, Avicii pedig 2018 óta. Nincs már köztünk, vele megyünk tovább most.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Tímea a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Gorán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, imme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Muraszombat polgármestere javaslatot küldött a mezőgazdasági miniszternek, hogy a minisztérium egy részét Muraszombatba helyezzék át.
1: Borut Roncsevics oktatási miniszter bejelentette az oktatási rendszer átfogó reformjának előkészítését.
2: A parlament pénteken rendkívüli ülésen dönt a jövedéki adóról szóló törvény módosítására irányuló javaslatokról.
1: Kemény és fájdalmas diplomáciai válaszlépést ígért Oroszország, miután a magyar kormány 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
2: Sokkolóak a képek Ratko Mladic belgrádi temetéséről, közölte ma az X-en Ursula von der Leyen és Antonio Costa.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. Damian Angel Muraszombat polgármestere javaslatot küldött Janez Ziegler Kralj mezőgazdasági miniszternek, hogy a minisztérium egy részét Muraszombatba helyezzék át. Mint írta, a város, mint Szlovénia legmezőgazdaságibb régiójának gazdasági központja, logikus helyszíne az állami mezőgazdasági igazgatás egy részének. Úgy vélte, ez egy lépés a decentralizáció felé is.
2: Ángel szerint a minisztérium egy részének Muraszombatba helyezése azt jelenteni, hogy az állam közelebb kerülne a gazdákhoz és a földekhez. Javaslatában Ángel hangsúlyozta Muravidék fontosságát a szlovén mezőgazdaság, az élelmiszertermelés, az állattenyésztés és az élelmezés biztonság szempontjából. A statisztikai hivatal adatai szerint 2020-ban 7084 mezőgazdasági üzem működött a Muravidéki statisztikai régióban, a használatban lévő mezőgazdaság gazdasági földterület pedig a régió területének 48%-át tette ki.
1: A Szlovénia fejlődésére vonatkozó sürgősségi törvényről szóló későbbi törvényhozási népszavazást támogató aláírás gyűjtés hete alatt a szakszervezetek a szükséges 40 ezer aláírás felét gyűjtötték össze, derült ki a weboldalról. Az e-kormányzati portál eközben 15.461 aláírást sorolt fel, a határidő október 5-e.
2: A szakszervezetek azért gyűjtenek aláírásokat, mert meg vannak győződve arról, hogy a sürgősségi törvény nem a fejlődésről, hanem a szétesésről szól. A törvény csak a leggazdagabbaknak kedvez, miközben a többségtől elvesz, figyelmeztettek. Különösen azért aggódnak, mert veszélyt jelent az oktatásra, az egészségügyre, a szociális védelemre, a hosszú távú gondozásra, a kultúrára és más közszolgáltatásokra szánt közpénzekre. A támogatók ezzel szemben meg vannak győződve arról, hogy a törvény mindenkinek ad valamit, és senkitől sem vesz el semmit.
1: A PISA 2025 felmérés ma közzétett eredményeire reagálva, amelyek a szlovén 15 évesek eredményeinek további romlását mutatják, Borut Roncsevics oktatási miniszter bejelentette az oktatási rendszer átfogó reformjának előkészítését. Többek között megszüntetik a 9 éves folyamatos általános iskolát, és előkészítik az átmenetet egy modern 8 évfolyamos általános iskolára.
2: Felsorolt számos bevezetendő intézkedést, beleértve a tantervek megújítását, az országos tudástesztelés és az érettségi vizsga reformját, a tanárok tekintélyének visszaállítását. A miniszter szerint a reform végső célja egyértelmű, nevezetesen, hogy mindenki elérhesse az optimális teljesítményt. Mojca Skrinyár, a minisztérium államtitkára bejelentette, hogy szeptember végéig létrehoznak egy stratégiai tanácsot a reform előkészítésére.
1: A Levica, a Gibanye Svoboda és az SD parlamenti csoportok a Kulturális Bizottság sürgős ülésének összehívását követelik a kulturális műsorszolgáltatók finanszírozásának felfüggesztése miatt.
2: Azt javasolják, a bizottság szólítsa fel a kulturális minisztériumot, hogy kössön szerződéseket mindazokkal, akikkel már van döntés, és folytassa a már megkezdett eljárásokat a közbeszerzési pályázatokkal és a nyilvános felhívásokkal kapcsolatban. A pótköltségvetés kiinduló pontja szerint a kulturális minisztérium 13,5 millió euróval több forrással rendelkezik, ami meghaladja a 9 millió eurós hiányt, hangsúlyozták. Jogi szakértők figyelmeztetnek, a pótköltségvetés elkészítéséről e-mailben történő értesítés nem megfelelő jogalap a kulturális programok vagy kulturális projektek végrehajtásának módosításához.
1: A parlament pénteken rendkívüli ülésen dönt a jövedéki adóról szóló törvény módosítására irányuló javaslatokról, amelyek a mezőgazdasági üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését irányozzák elő, valamint az élelmiszer és közlekedési ellátás üzemanyagár emelkedéssel szembeni védelemről szóló törvényről, amelynek célja a mezőgazdaság és a közlekedés üzemanyagárak fedezésének és gumiabroncsok vásárlásának elősegítése. Döntött a parlamenti elnök testülete.
2: A törvény a mezőgazdasági üzemanyagként is használt extra könnyű fűtőolaj jövedéki adóját a jelenlegi 157,5 euróról 42 euróra csökkenti 1000 liternél. Ez lehetővé tenni a kormány számára, hogy azonnali hatállyal a rendelet által 21 euróra csökkentse az üzemanyag jövedéki adóját 1000 literre, ami az uniós irányelvvel összhangban az extra könnyű fűtőolajra jelenleg alkalmazandó minimum jövedéki adószintet jelenti.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Kemény és fájdalmas diplomáciai válaszlépést ígért Oroszország, miután a magyar kormány 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A lépést Orbán Anita külügyminiszter és Magyar Péter miniszterelnök is Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta, hangsúlyozva, hogy a diplomáciai kapcsolatok nem szakadnak meg a két ország között, írta a Telex.
2: Orbán Anita szerint a magyar hatóságok úgy ítélték meg, hogy az érintett 10 orosz külképviseleti munkatárs a bécsi egyezménnyel nem megegyező tevékenységet folytatott, ezért távozniuk kell Magyarországról. A nemzetközi gyakorlat alapján Moszkva várhatóan hasonló számú magyar diplomatát utasít majd ki az országból. A feszültség ellenére a magyar kormány nem kívánja megszakítani a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal.
1: Sokkolóak a képek Ratko Mladic belgrádi temetéséről, közölte ma az X közösségi oldalon Ursula von der Leyen és Antonio Costa. Az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács elnökei hangsúlyozták, Mladic elítélt háborús bűnös.
2: A Srebrenicai népirtásért és egyéb bűncselekményekért kapott életfogytiglani börtönbüntetését töltötte, amikor meghalt. Sajnálatosnak tartották a hivatalos támogatás elemeit és néhány magasrangú szerb tisztviselő jelenlétét a temetésen. Korábban Martakos, az Európai Bizottság bővítésért is felelő szlovén tagja hangsúlyozta, a Mladic halálát körüllengő dicsőítés nem összeegyeztethető az uniós értékekkel. Andrej Plenković horvát kormányfő bírálta az EU-t, amiért nem reagált elég erőteljesen. Nemrég Bleden figyelmeztetett, Szerbia magára csapja az EU-ra nyíló ajtót, ha a legmagasabb szinten adnak tiszteletet Mladicnak.
3: Sport.
1: Ma kezdetét veszi a Bajnokok Ligája új szezonja. Az este főmérkőzése a Real Madrid és az Inter között lesz. A szlovén játékosokkal rendelkező klubok közül pedig csak a Klub Brugge, amelynek tagja a 17 éves Tijan Nájkoren képviselteti magát, és hazai pályán az Aston Villával csap össze. Új alelnöke van a szlovén síszövetségnek, jelentette be ma a szervezet. 9 év után ismét Petra Majdics, a korábbi élvonalbeli sífutó és a 2010-es Vancouveri olimpiai bronzérmese veszi át a szervezet alelnökei feladatait. Petra Majdics elmondta, különös figyelmet szeretnének fordítani a fiatalokra és a csúcs teljesítményekig vezető feltételekre. A férfi kézilabda bajnokok ligájában kezdi a szereplését a Celje Pivovarna Laško. Holnap 18 óra 45 perctől a Zágreb lesz az ellenfél a C csoportban. Úgy szintén 18.45-től az Alborg a Paris Saint-Germain ellen mérkőzik a továbbjutásért.
2: Időjárás. Északa-nyugaton mérsékelten borult időre kell számítani, hajnalban helyi záporok, zivatarok várhatók. Holnap változékony időre van kilátás helyi záporokkal, zivatarokkal. Keleten több napsütés várható és élénk lesz a délnyugati szél. Reggel 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Vidékünkön 32 fokot is mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, baleset miatt akadozik a tengermelléki stráda forgalma Vörtnika előtt a főváros irányában, valamint Vörtnika és Logatesz között Koper felé. Akadozik a Steyr pálya forgalma is Szent Jákob előtt Ljubljana felé.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tímea műsorvezető és Györkös Korán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
3: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Alig 5 perc múlva 7 óra lesz, szeptember 8-a van. Kedd este búcsúzik Önöktől a Muravidéki Magyar Rádió vezetett műsora, legalábbis, hiszen folytatódik tovább a program. Rendszeres hallgatóink már tudják a tartalmat is, lesz majd egy kis mese, aztán magyar nóták, csárdások és terepjáró ismétlés 20 órától, utána pedig könnyű zenék. Holnap reggel 5:30-ig, akkor indul ismét a vezetett műsor rész. Búcsúzunk mára, köszönjük a figyelmet, Farics Dori szerkesztette a híreket, Király Boglárka válogatta a zenét, Györkös Gorán volt a hangtechnikus, Donner Tíme a műsorvezető, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. A munkatársak nevében is szép estét kívánok mindnyájuknak, jó pihenést, rádiózzunk együtt legközelebb is.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Fehér Bea, Laura és Erik kalandjai a Muravidéken. Első kaland. Laura izgatottan ébredt. Orrát megcsiklandozta a konyhából áradó kukoricamálé friss illata. A következő percben már az ebédlőasztalnál ült, ahol Erik nagyban falatozott. Apa a reggeli kávéját iszogatta, és közben a Muravidék gyöngyszemeit tanulmányozta. Merre menjünk ma kirándulni? Kérdezte. Anya közben már elpakolta a napi harapnivalót, a töpörtyűs pogácsát. De az igen ízletes hazai bodzaszörp sem maradhatott otthon. Kalandra fel! Kiáltott Laura, majd mindannyian kerékpárra ültek, és nekivágtak az útnak. Az első megállóhelyük egy óriási, sárga színű épületnél volt. Mint kiderült, ez a kapornaki tájház. Míg apa a régi munkaeszközökkel ismerkedett, anya a kemencés, mászókéményes konyhát vizsgálgatta. Laura pedig nem tudott betelni az egykori iskolapad és a különféle taneszközök látványával. Erik eközben kilesett a régi faajtón az udvarra, ahol pont a szomszéd kis cica napoztatta a pocakját. Egy-kettő, Erik már a kiskandúrt kergette a ház mögötti kertig. Laura nyomban utánuk eredt, míg a cica bátran átugrott a kertet körülvevő kerítésen, Laura és Erik ámulva nézték a tündérkertet. Ez meg mi lehet? Kérdezték egymástól. Anya hamar a gyerkőcök segítségére sietett. Ez itt a tündérkert. Itt kaptak menedéket az őshonos fafajták. Találtok itt különféle alma, körte és szilvafákat is. Gyertek, keressük meg az igen ritka és értékes berkenyefát. Anya, apa, mi az ott a távolban? Kérdezte hirtelen Erik, s egy égig érő épület felé mutatott. Gyertek, nézzük meg közelebbről, ajánlotta apa, majd kerékpárra ültek, s a kilátó torony felé vették az irányt. A torony mellett felállított padon, egy óriási fa árnyékában egy nagyapó elmélkedett. Tudjátok, mondta, ezt a tornyot még fiatal koromban építették. Akkoriban a határsáv megfigyelésére szolgált. Ma már kilátó torony. Ha felmásztok a tetejére, beláthatjátok a csodaszép muravidéki tájat. Laura felugrott és a torony lépcsői felé indult, és valóban lélegzetelállító kilátás nyílt előttük a közeli mezőkre, erdőkre és az ott élő nyuszi családra. Az idő csak úgy szaladt. Indulni kellett. Üres kulacsaikat a közelben csordogáló friss forrás vízzel töltötték meg. Majd a vízi élet oázisához, a hodosítóhoz mentek. A tavat színesebbnél színesebb virágok, kisebb-nagyobb bokrok vették körül. Az egyik bokor mögül egy kíváncsi szempár vizsgálta a látogatókat. Nicsak, ott leselkedik a vizek királya. A rejtőzködő életmódot élő vidra, mondta anya. Erre a vidra fordult egyet, és útnak eredt. Gyere, Erik, nézzük meg, hogy merre tart, unszolta Laura. Nem kellett messze menniük, hiszen a víz fölé emelkedő fák tövében ott volt a vidra család vacka. De jó! Nézd, ott vannak a csemeték is! Újságolta nagy örömmel Laura. Pont vacsora időben zavartuk meg őket. Ideje nekünk is hazamennünk, mondta apa. Majd kerékpárra ülve, élményekkel telve, hazafelé vették az irányt.
1: Itt a vége, most jövünk le! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A hét magyar nótája.

sárga lilion. Nem lehet az boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja a szinteri szomkori szép asszony.

Aki a földes úr, és az anyja az imperi zombori szép asszony. Jó asszony, lakatlom, sárpillion, nem lehet az boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja az imperi zombori szép asszony. Jó asszony.

az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégse vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, csoda

kinek a szemekék, a kéknek a szemekék. Bár az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szemekék, a kéknek.

az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Már az enyém nem egészen sötét kék, mégis vagyok, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.

suhogó sejemben. Néked csak a ringrony jutott, meg a sok gond keserűség világ életedben. Édesanyám, drága szemben,

a Balaton partján. Mikor ezüst hidat épít lent, mikor ezüst hidat épít lent a füzes hajó.

mikor én még a tavaszban.

azóta a tavasz elmúlt, elmúlt anyja.

Színes, mint szürke, az egri kislány, mint büszke. Ha büszke, büszke, van neki mivel, az egri ménes, mint szürke. Ha büszke, büszke, van neki mivel, az egri.

Ott láttam őt először a felvégen. Ott fordult vélem egyet a világ. Az én szegény falum azóta nékem.

0: nem jön álom a szememre, bárhogy is szeretném, bárhogy is akarnám. Elveszi az eszemet, hogy a más van a szívében, más van most a karján.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! Igor Magdics hivatalosan is bejelentette, hogy független jelöltként a választópolgárok és a ProLendava csoport támogatásával veszi fel a versenyt az őszi polgármesteri választásokon. Igor Magdics a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója. Tisztségét május óta tölti be. Azóta látja, hogy vannak akadályok, problémák, a községben nincs együttműködés és nincs akarat a problémák megoldására. Magdics hangsúlyozta azt is, hogy nem az aktuális polgármester embere. A községet szakszerűen, átláthatóan és együttműködve kívánja vezetni. A sajtótájékoztatón elhangzottakat Fehér Ilona összegzi.
3: Igor Magdics hosszú ideig gondolkodott döntésén. Most, amikor már teljes mértékben Lendvára fókuszál, eljött a felelősségvállalás ideje. Meg van győződve arról, hogy a községet szakszerűbben, nyitottabban és együttműködve tudná vezetni.
4: Ne želim samo govoriti o tem kaj je treba narediti drugače. Želim prevzeti odgovornost za ta dejanja. Zato ker mi je dovolj delitve na naše in vaše. To je eno najpomembnejših izhodišč za me.
5: Nem kívánok csak beszélni arról, hogy mit kellene másként tenni. Tetteimért felelősséget kívánok vállalni. Azért, mert elegem van a mieink és a tieitek közötti megosztásból. Ez az egyik legfontosabb kiinduló pont számomra. Ha megválasztanak, mindenki polgármestere leszek. Nem érdekel az, hogy ki kire szavazott, kinek milyen a politikai nézete. Az fog érdekelni, ki milyen tapasztalattal rendelkezik, ki áll készen arra, hogy valami jót tegyen Lendváért. Vissza kell hoznunk Lendvára a szakmaiságba vetett bizalmat. Egy jó ötlet jó, bárki adja. A döntéseknek az emberek hasznára a tudáson és az érveken kell alapulniuk, nem a politikai meggyőződésen és a hozzánk közel álló embereken. Nem szükséges, hogy mindenben egyetértsünk, a község fejlődéséért azt kell tennünk, ami helyes. A múltban nagy rendszereket vezettem, sok emberrel dolgoztam együtt és fontos döntéseket hoztam. Prioritásokat állítottam és felelősséget vállaltam akkor is, amikor nem volt könnyű. Megtanultam, hogy meg kell hallgatni másokat, és jó csapatot kell felállítani. Ezeket a tapasztalatokat szeretném felhasználni Lendva község irányításában. A helyi kérdésekben nem a pártpolitikának, hanem Lendvának kell első helyen szerepelnie. Ezt tartja szem előtt a ProLendava csoport is. Több szakszerűséget, több együttműködést és több konkrét munkát Lendváért. Ami a község fejlesztését illeti, szeretnék reális és hosszú távú projekteket megvalósítani. A nagy projekteknél fel kell mérni, hogy azok mit hoznak az embereknek, mennyibe kerülnek, hogyan fogjuk őket finanszírozni, és hogyan tudjuk őket hosszú távon fenntartani. A fejlesztéshez aktívabbnak kell lennünk az állami és az európai támogatások lehívásában. A gazdaság területén a fejlődéshez jobb feltételeket kell biztosítanunk. Új beruházásokat, a vállalkozóknak támogatásokat és új munkahelyeket a szakmák szélesebb körében. A fiataloknak okot kell adnunk arra, hogy jövőjüket itt találják meg. Lakhelyet, munkahelyet, kreativitási és sportolási lehetőséget kell biztosítanunk számukra. Ugyanakkor minden generáció számára biztosítanunk kell a jó életminőséget. Oda kell figyelnünk az idősebbek mobilitására és társalgási lehetőségeire. Nagy lehetőséget látok a helyi termékek, a mezőgazdaság, a borászat és a turizmus összekapcsolásában. Jobban össze kell fognunk a hazai termelőket, a vendéglősöket, a közintézeteket és a turizmust. Ha mi jól fogjuk érezni magunkat itthon, akkor vendégeink is jól fogják érezni magukat. Településeinknek és helyi közösségeinknek támogatásra van szükségük az infrastruktúra, a biztonság, a mobilitás és a környezetrendezés terén. A községnek együtt kell működnie az emberekkel, az egyesületekkel, az önkéntesekkel. A községi hivatalnak segítenie kell az embereket. Szeretnék több közvetlen kapcsolatot a lakossággal. Ha megválasztanak, akkor havi egy alkalommal fogadom a polgárokat. Jelölésemet röviden így összegezném. Elég volt az emberek megosztásából. Előtérbe kell helyeznünk a szakszerűséget. A községnek átláthatóan, hatékonyan és emberközpontúan kell működnie. Rendva fejlesztése során akkor is együtt kell működnünk, amikor különböző véleményen vagyunk. Azért indulok a polgármesteri választásokon, mert készen állok felelősséget vállalni és tapasztalataimat Lendva javára fordítani.
4: Transparentna, učinkovita in bliže ljudem. Pri razvoju Lendave moramo znati sodelovati tudi takrat, ko imamo različna mnenja. Zato kandidiram, ker sem pripravljen prevzeti odgovornost in svoje izkušnje vložiti v delo za Lendavo.
3: Mondta egyebek közt Igor Magdics, Lendva község polgármester jelöltje. Jelölését saját Facebook profilján már korábban bejelentette Helena Antolin Tibaut, a lendvai kétnyelvű középiskola tanára és a Gyert Jánosi helyi közösség elnöke, valamint Magyar János, Lendva község polgármestere is.
2: Az elmúlt hétvégén a horvátországi Eszéken zajlott az immár 71. szántóvilágbajnokság. Az 51 fős mezőnyben két szlovén szántó is szerepelt. Igor Pate, a vádfa forgató ekék, a muravidéki Matej Sinic pedig az ágyekék kategóriában versenyzett. Utóbbi megszerezte pályafutása legnagyobb sikerét, hiszen pontos szántásával sikerült maga mögé utasítani a mindenkit, ezzel megszerezve a világbajnoki címet. A versenyről Horváth Dávid, a Muravidéki Szántók Egyesületének elnökét és a szlovén delegáció képviselőjét, Marian Kardinárt kérdezte.
6: Lahko rečem, da so bili pogoje neverjetno zahtevni, torej ne govorim slabi, ampak zahtevni. Skoraj 3 mesece že ni pada, to ni bilo padavin.
7: Azt mondhatom, hogy a körülmények hihetetlenül nehezek voltak. Nem azt mondom, hogy rosszak, hanem azt, hogy rendkívül nehezek. Közel 3 hónapon keresztül gyakorlatilag nem esett csapadék. Ez azt jelentette, hogy hőség volt, majd szárazság következett, a talaj pedig nagyon keményé vált. Szombaton a döntőnapon pedig olyan erős szél támadt, amilyenre még a helyiek is azt mondták, hogy korábban nem tapasztaltak. A szél olyan erősen fújt, hogy felkapta a port. Sőt, a talaj könnyebb részecskéit is magával sodorta. Volt olyan pillanat, amikor 20-30 méterre sem lehetett ellátni. Tehát a hőség és az összes többi nehézség mellett még ezzel az erős széllel is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek. Az első napon mindannyian meglepődtünk azon, hogy Matej Sinic milyen jól szántott. Természetesen azt reméltük, hogy talán most először sikerül a Muravidéknek, illetve Szlovéniának is érmet szereznie az ágyekével indulók között. Igor Paterről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen ő korábban már 3 bronzérmet szerzett, Írországban és Lettországban. Idén azonban mondhatjuk úgy, hogy csoda történt. Matejnek 19 évre volt szüksége, hogy eljusson erre a szintre. Bár nem szeretném ezt úgy megfogalmazni, hogy szüksége volt rá, hiszen ez egy rendkívül összetett és nehéz munka. Ez nem egyszerűen sport. Matej nagyon keményen dolgozott és rengeteget tett azért, hogy idáig eljusson. Ahogy természetesen mindazok is, akik segítették őt. Mi egy csapat vagyunk. Amikor eljön a verseny ideje, megosztjuk egymás között a feladatokat, és mindenki elvégzi a saját munkáját. Ha pedig mindenki jól végzi a dolgát, és minden összeáll, akkor megszülethet a siker. És ez most megtörtént. Az első napon a tarlón elért 3. hely már érmet jelentett számunkra. A második napon azonban, ahogy már említettük, még nehezebbek voltak a körülmények. Ez már egyfajta pszichológiai küzdelem is volt. A 10 legjobb szántó mindegyike tudta, hogy képes lehet megnyerni a versenyt. És ebben a mezőnyben Matej megmutatta, hogy valóban ő a legjobb. Ezért a világbajnoki cím és az aranyérem valóban teljes mértékben megérdemelten került a megfelelő kézbe. Matejéba, meghozva a sikert Szlovéniának és
6: mindannyiunknak.
5: Mondta Marian Kardinár, a Muravidéki Szántók Egyesületének elnöke és a szlovén delegáció képviselője az eszéki világbajnokságon elért muravidéki sikerről. Sinic egy torpedó traktorral versenyzett. Az első versenynapon a harmadik helyen végzett, a második napon pedig hatodik lett. Ez a két eredmény elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy összesítésben ő gyűjtse a legtöbb pontot az Ágyekével versenyzők között. A másik szlovén versenyző Igor Pate az első napon 9., a másodikon 11. lett, így összesítésben a 11. helyen zárta a versenyt. A két szlovén versenyzőt a horvátországi megmérettetésen népes szlovén szurkolótábor is bíztatta.
2: Szlovéniában szeptember 7-én éjfélkor ért véget a nyári átigazolási időszak a professzionális labdarúgók számára. Göncedit annak járt utána, mely élvonalbeli klubok voltak aktívak az átigazolás utolsó napján.
8: A NAFTA nem tétlenkedett, 3 játékost igazolt az átigazolási időszak utolsó napján. A 2008-ban született szenegáli Adama Sarr-t a spanyol Real Avilé FC csapatától kapta kölcsön. Fode Janik Ture támadó, a svájci U20-as nemzeti csapat tagja, a horvát elsőligás Osijektől érkezett kölcsönbe. A NAFTA leigazolta 1 évre a holland szurinami Divayo Bobsont, aki tavaly az ETE 2-ben játszott. A 22 éves játékos a felkészülés ide alatt lesérült, de most felépült és kölcsönszerződéssel a NAFTA-nál tölti a 2026-27-es versenyszezont. Domen Brumec pedig a kevés lehetőség miatt átigazolt a másodosztályú Emi Bistricához, ahol már 1,5 évet kölcsönbe játszott. Az átigazolási időszak vége előtt új erővel bővült a középpálya, írja az NK Maribor hivatalos honlapja. Erik Taylor az Alumininál töltött kölcsönidő után visszatért a Népligetbe. A klubok közötti megállapodást követően a szerződés feltételeinek megfelelően aktiválták a kölcsönszerződés felmondásának opcióját, és a 25 éves gánai középpályás új fejezetet kezd a Lila mezben. Az NK Olimpia pedig leigazolta Robert Miskovicsot, a 26 éves támadó középpályás a horvát Opátiától érkezett. Mateusz Dajcsár kapust pedig a 2026-27-es szezon végéig kölcsönbe adták a Murának. Az NK Celje bejelentette, hogy megállapodott az FC Paris Nizhny Novgoroddal Luka Vesner Ticsics átigazolásáról. A 25 éves középpályás 2029. június 30-áig szóló szerződését írta alá a celjei grófokkal. A 22 éves nigériai védő Olanvare Ojomolade csatlakozott az NK Bravo keretéhez. A csapattal töltött felkészüléssel, mutatott teljesítményével, hozzáállásával és futball tudásával meggyőzte az edzői stábot. Olvashatjuk a Bravo honlapján. Marko Mladenovic szabadjátékosként érkezett az Aluminihoz. A 24 éves támadó középpályás a szerb első osztályú FK Vojvodina csapatának tagja volt. A Kidricevoi klubbal 2 éves szerződést írt alá. Matija Kaučić pedig a szezon végéig a Brinje mezét viseli. Kölcsönjátékosként a szlovén bajnok NK Celjétől érkezett Grosuplyébe.
2: Kedves hallgatóink, a keddi terepjáróban Fehér Ilona, Horváth Dávid és Göncz Edit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket és további jó rádiózást kívánunk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Viola, let me see you dance, Viola.

Ide a csőr!

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

kaputól. Ez a divatos eszme minden tönkre tehetne, az olcsó ígéretekre mindig jön a pokol.

0: Ilyen.
1: Az éjszakok, rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.